0: korlátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítványirányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
1: Időjárás jelentés.
0: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mind megfáradtunk, hosszú, de az út még vár. Még üldöz a múltunk, és én felejteni, hogy tudnám.
1: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitá

Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé, az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom önöket. A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szentgotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A pihenőhelyen a szervezők food truck ételekkel, programmal, koncerttel várták a közel 300 érkezőt, sőt, aznap nyitott a kemping is. Aki szeretett volna, ott szállt meg, illetve jutalomként még csobbanhatott is a strandvízében. De a szervezők már a jövőre is gondoltak. A szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség is a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőit, a nyitott portanapok felelősét, Nagy Krisztinát, a Vasvár Népfőiskola munkatársát, a biciklis fogadó programok szervezőit, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét, továbbá egy a túrán résztvevő kerékpárost is. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér. No, nothing I can do, babe.

0: Ma egy június végi szombat délutáni körsétára invitálom Önöket. A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szentgotthárdról indult Grável kerékpáros nagy túrának, amelynek a során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A pihenőhelyen a szervezők food truck ételekkel, programmal, koncerttel várták a közel 300 érkezőt, sőt, aznap nyitott a kemping is. Aki szeretett volna, ott szállt meg, illetve jutalomként még csobbanhatott is a strandvizében, de a szervezők már a jövőre is gondoltak. A szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség is a vendégeket. A mai műsorban megszólaltatjuk Zsédenyi Tímeát, a Pannonhelyi Termékklaszter szervezőit, a nyitott portanapok felelősét, Nagy Krisztinát, a Vasvár Népfőiskola munkatársát, a biciklis fogadó programok szervezőit, valamint a 6 turisztikai kistérség képviselőjét, továbbá egy a túrán résztvevő kerékpárost is. De akkor induljon is a hangulatos séta, Zsédenyi Tímea lesz az első interjú alanyom.
1: Zsédenyi Tímea vagyok, a Nyitott Portanapok egyik térségi szervezője, illetve az országos szakmai partnerségi körben is részt veszünk, mint Pannonhelyi Termékklaszter, és a mai nap folyamán a kaland túrásokat várjuk sok szeretettel, akik a Horizont kerékpárút túrán részt vesznek, és itt a vasvári megállóba egy kicsit megpihennek és feltöltődnek. Ezt a nagy túra útvonalat összekötöttük a Nyitott Portanapok népszerűsítésével, így a Nyugat-Magyarországon található térségeket hívtuk meg, és azok közül hatan részt is vesztek a mai napon, és megmutatják azt, hogy a térségükben milyen porták várják a szeptemberi alkalomra a látogatókat, hoztak kóstolókat, finomságokat, prospektusokat, amik mind-mind azt célozzák, hogy a kerékpárosok majd ősszel is elinduljanak, és meglátogassák a portáikat.
2: Akkor tulajdonképpen itt egy eszencia van, valamennyire ernyő szervezetként mindenki képviseli.
1: Így van, igyekeztünk mindenkit meghívni, de sajnos ez a hétvége, ez teli van ballagással és egyéb eseménnyel, úgyhogy vannak, akik nem tudták elfogadni a meghívásunkat, de hála Isten a 9 térségből 6 itt van, úgyhogy ennek örülünk.
2: A szép arány, de egyébként tényleg nagyon fordulatos, változatos, színes forgatag van itt minden szempontból. Ez egy nagy országos program induló rendezvény.
1: Így van. Ugye a maketusz, illetve a kalandtúrások szervezik, ha jól tudom, de megmondom őszintén, ebben annyira nem vagyok jó, és több megállóponttal várják ugye ezt a 5 napos kerékpáros programnak a résztvevő, és mi vagyunk az első megállóid Vasváron, és hát igyekeztünk úgy a kerékpárosokat megszólítani, hogy itt egy kicsit meg tudjanak pihenni, egy kicsit fel tudjanak frissíteni, és ha már itt vannak, akkor kedvet adjunk nekik ahhoz, hogy ősszel is elinduljanak. Emellett megszólítottuk a vasváriakat is, úgyhogy családi programmal is készültünk, ugye itt van a nagy játszótér, illetve zenés programok, illetve különböző gasztroprogramokkal a vasvári családokat is várjuk.
2: Most csak tényleg dátumszerűen, aztán majd, hogyha eljön a nyitott porták napja, akkor úgyis majd bővebben is beszélünk erről, de mikor a tervezitek?
1: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a 3 hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.

0: A vasvári békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Itt szólítottam meg Németh Tamást is, az egyik vendéglátó kistérség, a Pannónia Kincse Líder Szervezet munkaszervezet vezetőjét.
1: Németh Tamás vagyok, a Pannónia Kincse Líder Egyesület munkaszervezet vezetője, egyben a Pannónia Kincse nyitott porták vezetője is.
2: Mit hoztak most erre a vasvári napra, tájékoztató napra?
1: Mind a 15 portánkat elhoztuk, nyilván nem személyesen, ebből most csak gyakorlatilag kettő van jelen személyesen, de minden 15 portának a termékét, szolgáltatását, élménykínáltat megpróbáljuk a mai nappal is bemutatni az érdeklődők számára.
2: Soroljuk ezeket az egyedi élményeket kínáló portákat, mi minden von. Hozhatja arra a tájegységre majd a kirándulókat.
1: A majdot most mondom, hogy szeptember 26 és 27 a következő ilyen időpont, és ami tudja vonzani, egy fergeteges traktortúra a Szőlőhegyen, egy finom bor, illetve egy grillkolbász kíséretében, kolbásztöltés, méhecskés túrák, kirándulások, bor, sajtmustrák, rétesnyújtás, gyakorlatilag a rétesnyújtás, saját magunk megtölthetjük, megsütjük és elvihetjük, elfogyaszthatjuk a réteseket, mézes kalácsokat készíthetünk ütőfával, különböző gyerekprogramok vannak, bringatúrák, gyalogos túrák, lovas túrák és még sorolhatnak.
2: Fogalmazhatunk úgy, hogy ezek a porták, nyitott porták tulajdonképpen a Covid történés után piaci előnyhöz jutottak azáltal, hogy a turisták egyre jobb a ilyen kisebb helyeket keresünk.
1: Ezt maximálisan lehet tudom támasztani is, mert jó példa vagyunk, mikor Covid volt, akkor mentünk le az alanyított portákat meglátogatni, hisz az országban az volt gyakorlatilag a második ilyen hálózat, ami elkezdett működni. Gyakorlatilag a Covid idején vittünk mi is magunkkal pár termelőt, megnéztük, hogy ugyan már miért ezt a formáját választották az értékesítésnek, és gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy ez egy fontos, teljesen más, mint egy hagyományos piaci jellegű értékesítés. Otthon, háznál, élményekkel, agroturisztikával egybefűzve, óriási egy hozzáértéket ad a térség agroturisztikai termékekhez is.
2: És hogy képzeljük el egyébként, aki még nem járt ilyen nyitott porta vendégségben, ide be kell jelentkezni, vagy be is lehet esni, fizetős vagy vendéglátós, mi a rendszer?
1: De először is keressék fel a Facebook oldalunkat, a Pannónia Kincse Líder Egyesület Facebook oldalát vagy honlapját, ahol minden portáról leírást találnak, illetve a porták kapcsán, a nyitott porta napok kapcsán részletes programtervel is találkozhatunk. A programok jelentős része, majd hogy nem mindegyik teljesen ingyenes, bejelentkezni sem kell. Nyilván vannak olyan workshopok, egy rétesnyújtás, ami létszámkorláthoz kötött, ezekre be kell jelentkezni, és vannak ugyan minimális mértékben, de fizetős programok is, ezekre nyilván regisztrálni kell előre. De bárki gyakorlatilag úgymond beesik a portára, őt nem fogják elküldeni, hanem szívesen fogadják és vendégül látják azon a napon.
2: Zárásul minden egyes ilyen egységnek, területi egységnek van sajátos arca, van egy egységesség az országos nyitott porták között, de van mindenkinek saját egyedi arca. A Pannónia Kincse nyitott porta hálózatnak mi az?
1: Nekünk is van egyedi arcunk és van egyedi arculatunk, ezt nemrég újítottuk meg. Gyakorlatilag az új szóralapunk is már egy nyitott porta, egy nyitott kapu reklámozza, szimbolizálja a portákat, illetve ezen belül magát az egyesületet is. Úgy mindenki keresse a piros nyitott kaput, más téven a pipacs virágot.
2: Igen, tehát itt igen, nagyon gazdag kínálat van, mindjárt egy limonád és kis butélia.
1: Ez egy fekete berkenye limonád, és őt ráadásul a termelő az ország top 150 termelője közé tartozik. Van népi fafaragó mesterünk, savanyúság készítünk, mézesünk, kecskesajtosunk, házi mézek, házi szörpök, házi lekvárok, kivonatok, tintúrák, és nyilván a levendula sem véletlen, hisz Pannonhalma környéke a levenduláról híres, majdnem mindegyik termelőnknél levendula is található. De lehet kóstolni finom borokat, és a másik asztalon pedig az illatokat is lehet innen érezni, sül a grillkolbász, lehet finom házi sajtokat kóstolni.
0: A vasvári békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa, a biciklisek fogadó programjainak szervezője fogadta az időközben az udvarra érkezőket, köztük a budapesti Héjjal utcát és biciklistársát.
3: Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket is Vasváron. Nyitott portákat találtok az udvaron, ahol különböző finomságokat tudtok kóstolni, illetve itt az udvar végében van egy Nyitni Kék nevű food trackünk, ott tudtok ételt vásárolni. Szembe velem a Birkás Pálinka feliratú standnál pedig tudtok hidegitalokat kóstolni, és Rigler Robert pedig pizzát kínál a fekete színű sátorba, amihez pedig az Ezredes kávézónál tudtok jegyet váltani, ahol kávé, meg különböző hideg italok várnak benneteket, és szeretnélek bekínálni benneteket sütivel. Illetve azt szeretném kérdezni, hogy mi az, amiben tudunk nektek így segíteni itt, akár mobiltelefontöltés, kulacsfeltöltés. Ez a Base Camp, és itt szeretnétek nálunk megszállni. Mert akkor én addig nektek karszalagot, mert azzal tudtok bemenni a szállásra, illetve az esti fürdőzés este 9-ig van ott. Az innét abba az irányba mutatok tőlünk mondjuk egy 500 méterre van a kemping körülbelül, tehát nagyon közel. Szóval ez csak egy ilyen közösségi pont, ahol különböző programokkal kedveskedünk számotokra.
4: Héjjal utca vagyok.
5: Hány kilométeren vagytok túl?
4: 120-30, valahogy így nagyjából.
5: És úgy tudom, hogy nem egy egyszerű terep van mögöttetek, meg előttetek sem.
4: Hát mögöttünk egy olyan terep van, ami egy változtatott útvonal volt, amiatt nagyon sok volt az aszfalt benne. Az eredetihez képest sokkal több volt az aszfalt, szóval ez könnyebbséget jelentett. Szintben nem is tudom, mennyi volt benne, de egy ilyen kellemes tekerés volt az ideig.
5: Jól tudom, hogy a ti úgymond kerékpáros műfajotok a gravel?
4: Igen. Igen, igen.
5: És ez mennyiben különbözik egy általános túra kerékpározás?
4: Vagy ez a legjobb. Ez az országútinak meg a montinak a keveréke. Lehet vele terepen is menni bizonyos szintekig, és az országútinak a váziometriájához hasonló, és a kormány is, ez a koskormány is az országútikhoz hasonló, a villa az fix, nincs zengéscsillapítás, ez egy ilyen összvér megoldás, és a legjobb, ami csak.
5: Mióta csinálod üzlet?
4: Hát ez a kerékpárom 3 éve van meg, a gravelt az pedig 5 vagy 6 éve, de aktívan inkább az utóbbi 2 év.
5: Ez úgy, én csak így modellezem, hogy úgy érzem, hogy ez az erőllét mellett logikát, fejben való jelenlétet is, hogy ez valami nagyon összetett jelenlétet kíván.
4: Igen, ez egy összetett dolog szerintem is. Én az első kihívást azt nagyon elrontottam, ami ebbe a kategóriába és műfajba történt, ott mindent, amit csak lehetett, elrontottam. Abszolút felkészületlenül mentem, nem voltam frissítve, nem ettem rendesen, nem voltak nálam ilyen frissítő felszerelések, és fizikumba se voltam felkészülve. De szerintem, hogyha az ember előtte edz, jól felkészül, van gyakorlata, meg vannak a megfelelő eszközei, akkor azért olyan nagyot hibázni nem lehet.
5: Mennyi lesz még előttetek? Mekkora ez a mostani kihívás, ami Szent Gotthárdról indultatok? Mi a végpont, és összesen hány kilométer?
4: 690 kilométer, és Budapestig tart ez a magyarországi legnagyobb és legnehezebb Hungarian Divide nevű versenynek a kis testvére gyakorlatilag, és nem verseny, igen. Mindenki azért jött, hogy jól érezze magát.
5: Ez minden adott, úgyhogy tényleg jó pihenés nektek.
4: Köszönjük szépen!
0: A Vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a 6 dunántúli turisztikai kistérség. Borsnék Kelemen Klára a Fertőtáj kistérségére invitált a termékeikkel, szórólapjaikkal a nyitott portanapokra az érkezőket.
6: Jó napot kívánok, Borsnék Kelemen Klára vagyok, az Alpok Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület nevében jelentem meg itt a mai napon ezen a nagyon szép programon. A térségben nagyon készülünk az idei évi nyitott porta programra, mely október 3-án kerül megrendezésre. Több kiegészítő helyszín is lesz, termelők is lesznek, mindenkit várunk szeretettel, hogy megismerjék, hogy mennyi sok sok szépséget rejt ez a térségünk.
2: Most itt egyfajta ilyen vizuális névjegy van, tényleg a sok mindenből biztos önuralom kellett, hogy valamennyit itt tényleg egy részt, színes részt hozzanak. Itt mi mindent kínálnak itt az érkezők?
6: Igen, pontosan nagyon színes a paletta, amit már most jelen vagyok, viszont ez még így a fele kb. A termelőknek. Amiket most így hoztam magammal, természetesen 14, tehát azt tudnék, hogy 14 porta lesz majd a portanapunkon. Méz, zöld jólekvár, ami újdonság, és nagyon sokan kóstolták most a mai nap folyamán. Borászatunktól is tudtunk képviselni, valamint liofilizált gyümölcsöket is hoztam, úgyhogy kerámia termékeket, és ezeket mind megnézhetik, és csodálkozhatnak majd a nyitott portanapokon. Úgyhogy ezek, amikkel most itt szívesen megmutatom, hogy az itteni térségnek is a képviseletünket.
2: Azt gondolom, hogy az se véletlen, hogy itt erre a kerékpáros dzsembolira érkezett a tájegység képviseletében, mert nagyban építenek a kerékpáros turisták.
6: Igen, minden évben az egész évben két keréken programunkkal is próbáljuk csalogatni a sportolni vágyukat, a családokat és mindenkit, aki kikapcsolni vágyik a mi térségünkben. Eddig már két ilyen program lezajlott, mindenkit várunk még szeretettel, minden résztvevőt, még 4 alkalomra kerül sor, jelentkezni lehet a honlapunkon keresztül, úgyhogy nagyon sok változatos program is rejlik ebben az egész évben két keréken programban, oda is várunk mindenkit szeretettel.
2: Tulajdonképpen laikusként teszem fel a kérdést, de minthogyha a tapasztalatok ezt mutatnák, hogy mióta túl vagyunk a Covid-on, azóta minthogyha sokkal nagyobb figyelmet kapnának ezek az élményturisztikai lehetőségek, a kisebb tájegységekben mutatkozása, ellentétben az ilyen már szinte túllátogató turisztikai központokkal, tehát nagy jövő áll így a kistérségek előtt.
6: Igen, bízunk benne, nekünk elsősorban ez a legfontosabb feladatunk, hogy mi is nyitottak legyünk a térségbe, vágyokba, és aki kíváncsi, ami történik a térségünkben. Igen, egyértelmű, ugye a Covid ugye nagyon bezárta, ugye az embereket nem volt meg az a mozgásterünk, és mi most elrépítünk, hogy minél nyitottabbak legyünk a mi térségünkben mindenki számára.
2: Nyitott port. Portákról beszélünk, aki még nem járt ilyen nyitott portaprogramon, nem járt nyitott portán, az úgy képzelje el, hogy jó, van majd egy ilyen tematikus program is, amit említettünk, de egyszerűen bekopoghat a portákra, vagy csak meghirdetett programokat néz.
6: Igen, tehát be tud kopogtatni a portákhoz, mindenkit várunk, ugye egy szórólap készült, amit szeretnénk a térségben is mindenki számára eljuttatni, ott majd akkor megismerhetik a nyitott portásokat, oda be lehet nyugodtan menni, és mindenkit nagyon szeretettel várnak, hogy őket is megismerhessék.
2: Érdekes, mert tulajdonképpen akik a nyitott portákat üzemeltetik, valamennyire ilyen előretolt helyőrségei az egyes ilyen turisztikai térségeknek, nem? Mert ha ők élményt okoznak az arra látogatóknak, akkor az egész térség nyerességet nyere.
6: Igen, mi is ezt szeretnénk elérni, úgyhogy ez a legfontosabb célunk ebben a nyitott portanapban, hogy ezt elérhessük, és hogy sok mindenkit megismernek tényleg, aki még nem ismer esetleg itt a nyitott portáinkat.
2: Még annyit zárásul, hogy történik a nyitott porták kiválasztása? Van valami minőségi kritérium rendszer, amin úgymond keresztül kell menniük, és valami minőséget biztosítaniuk kell? Hogy?
6: Igen, ugye jelentkezési lapot kellett kitöltenünk, ott természetesen voltak ugye olyan feltételek, amiket ugye a nyitott portáknak biztosítani szükséges, de legfontosabb az volt, hogy mi megismertük magákat a termelőket, akik nagyon barátságosan és örömmel fogadták a mi felkeresésünket. Egyeztettünk velük, és úgy igazából ezeket a jelentkezési lapokat kitöltve juttattuk el ugye a porta jelentkezéseket. Ugye lesz majd nekik egy workshop, egy felkészítő workshop a jövő hét folyamán, amin nagyon sokan részt vesznek tényleg a mi térségünkből is. Egyrészt ez a legfontosabb cél, hogy ott mindent megtudhassunk, hogy ez nagyon jól sikerüljön október 3-án.
2: Mindegyik nyitott porta tájegységről, vagy nem tudom, jól használom ezt a szót, megkérdezem tényleg a legvégén, hogy van egyfajta egységesség is, hálózat ebben, az is nagyon egymást erősítik, de minden tájegységnek van egyfajta saját arca. Az önökét hogy tudná jellemezni?
6: Hát a saját arcunk inkább azt mondom, nagyon, nagyon sokféle rétű, tehát hogy itt a termelőknek a sokszínűsége, és ez szerintem ezerú hozzá a legjobban ennek a nyitott portálnak, úgymond a sikeréhez. Ugye itt az őstermelőtől kezdve olyan zöldségektől, gyümölcsök, tehát tényleg nagyon, nagyon sok rétű, úgyhogy ebben próbálunk mi is kiteljesedni.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Szőke Tünde a Vasi hegy hátrába mentett turisztikai egyesület képviseletében invitálta az érkezőket a térségben szeptemberben megnyitandó nyitott porták napra.
2: Tudjuk el, hogy mikor lesz majd a tulajdonképpen amiért itt promotálják a nyitott portaságot, hogy mikor lesz majd össze.
3: 2026. szeptember 19-20-án várjuk az említett településeken a helyben élőeket, illetve a messzebbről érkező vendégeket.

0: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. Hardi Gellért és felesége Hardiné Horváth Adrien a mikrofonnál, ők a Bazalt vidék tájegység nyitott porta napjait képviselték a vasvári megállónál. De mint hallják, a következő percekben programajánlónál sokkal több következik. Egy elkötelezett fiatal, kétgyermekes házaspár, gazda család beszél az élelmiszerek, egészséges előállítása és a föld iránti elköteleződésükről, szeretetükről. Számomra nagyon szívmelengető volt az, amit tőlük, róluk hallottam.
1: Én Hardi Gellért vagyok, és a feleségem Hardiné Horváth Adrien. Mi Karakószörcsökről érkeztünk. Mi a Bazalt vidék nyitott porta napok tájegységét képviseljük. Az a Somlóhegy, Sághegy és a Kissomlyónak a társulását jelenti. Nekünk saját gazdaságunk van, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és húsfeldolgozással foglalkozunk. És azért jöttünk ide, hogy minél több emberrel tudjuk megismertetni a termékeinket, kóstolót hoztunk, és szeretnénk az embereket minél inkább közelbe hozni és megismerni őket.
0: Most ízelítőt adnak ebből a nyitott portaságból, de majd ősszel lesz egy konkrét, amikor országosan az önök térségében ez mikor lesz konkrét?
1: Szeptember 19-én és 20-án lesznek a környékünkön nyitva a porták. A mi portánk az konkrétan 19-én szombaton lesz megtekinthető. Az állatainkat meg lehet nézni, a gépeket, amivel a földeket műveljük és a takarmányt előállítjuk, azt megnézhetik az odalátogatók, hogy mit esznek az állatok. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy nálunk csak saját termesztésű és hazai takarmányt esznek. Ezért tudjuk garantálni azt, hogy a hús minőség is olyan, amilyet elvárhatnak, amilyen a régi ízeket kedvelők szeretnének, és a termékeinket is ennek szellemébe készítjük, hogy olyan termékeket állítunk elő, amiket régen is szoktak.
0: A portaházi asszonyának mi a feladat, a felelőssége ebben a nagy rendszerben?
2: Hát igyekszem összefogni ezt az egész rendszert, illetve hát a feladatom jobban a bolt működtetésein. Van egy termelői kisboltunk, amelyet működtetünk ott a családi házunknál, ahol várjuk a szeretettel a vásárlókat, és a nyitott portanapon is nyitva leszünk, úgyhogy szeretettel oda is várjuk a vásárlókat, az érdeklődőket, úgyhogy jó ára nekem ez a feladatom.
0: Egyébként ez a kis házi boltocska, ez mi mindent kínál, egy ilyen virtuális polc nézegetőt csináljon?
2: Minden héten friss tőkehússal tudunk szolgálni, sertéshús és marahússal is foglalkozunk, illetve füstölt árukkal, kolbászfélék, szalonnafélék, most már feldolgozott egyéb termékeink is vannak, mint a parasztmájas, a turista szalámi, amiket saját húsainkból készítünk el, nem tartalmaznak semmiféle adalékanyagot, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek.
0: Igen, egyébként el szoktam azon gondolkodni, és úgy örülök, amikor ilyen emberekkel találkozom, akik a tradíciót képviselik az élelmiszer előállításban is, hogy egyszerűen a 21. század embere, főleg a fiatalok, nem is tudják, hogy hol kezdődik úgymond az íz. Hozzászoknak a multi kínálta ízekhez, vagy ízfokozókhoz, és közben az ízek egész máshol kezdődnek.
2: Hát sajnos igen, próbáljuk ösztönözni az embereket arra, hogy ne a boltban vásárolják meg a hústermékeket, hanem a termelőktől, mert ők állítanak elő olyan késztermékeket, amik

0: Tetlen, hogy ekkora gazdasági rendszert működtetnek, honnan jön ez az elhívás?
1: Hát onnét jön, hogy első emlékeim egyik az, hogy 3 évesen a krumplizsákokon ugrálok kint a földön, és kiskoromtól fogva a traktor, meg az aratás, meg minden ilyen emlék az már ehhez köt. Hála Istennek a testvéremmel, testvéreinkkel, a családtól, vagy a szüleinktől tudtuk ezt a tudást magunkba szívni, és volt kiinduló föld, meg gép, amivel ezt el tudtuk kezdeni, főállásba csinálni, és tapasztaltuk azt, hogy a mezőgazdaságban sok olyan buktató van, ami minden év, vagy nem minden évben, de ciklikusan előjön, legyen az a terményáraknak a mélypontja, vagy az állatoknak az eladhatatlansága, vagy nyomott áron történő eladása, és ebből keresvén a kiutat lyukadtunk ki oda, hogy most már késztermékeket állítunk elő, mert sokkal stabilabban tudjuk így az alapanyagainkat megetetni, feldolgozni, és így kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a piacnak erre a hektikusságának.
0: Így számokat mondjuk, területre nézve is, állatszámra nézve is.
1: Hát olyan szántó területben 150 hektár, kaszáló az körülbelül 200, a legelővel együtt ilyen 200 hektár, 140 darab marha, és ilyen éves szinten 200 darab disznót hizzalunk és vágunk le. Ezek jelen pillanatban a volumenek, de hála Isten a kereslet az mindig növekedik, emiatt még szeretnénk ezt tovább bővíteni.
0: Meg még így lassan zárjuk az interjút, úgy belegondol az ember, hogy ez tényleg csak úgymond szerelemből lehet csinálni, mert ez egy tulajdonképpen 24 órás elfoglaltság 365 napon át.
1: Igen, nincs karácsony, nincs húsvét, nincs pünkösd, úgyhogy ez ebből le kell születni. Megtanulni is meg lehet, de sokkal nehezebb.
0: Zárásul már beszéltünk a termelői boltjukról, sok minőségi áruk közül, mondjuk mire a legbüszkébbek?
1: Igazából mindegyikre büszkék vagyunk. Talán a számomra a sertéskolbász, amit ma is már említettem egy vásárlónak, hogy még mindig megvan az a recept, amit a nagyszüleinktől kaptunk, ami 5 fűszerből áll a fűszerek listája, amit beleteszünk, és egy inknek a kemény papírjára, tehát az ink tartó kemény papírra van ráírva, és mai napig az alapján fűszerezzük a kolbászt. Ez így érzelmileg köt talán legjobban ehhez.

0: A vasvári Békeház volt az első nagy megállója annak a Szent Gotthárdról indult Gravel kerékpáros nagy túrának, amelynek során a biciklisek Vasvár után Budapestet vették célba. A közel 300 érkezőt egy kiállítás és helyi termékvásár keretében a szeptemberben megrendezendő nyitott porták programjaira is invitált a hat dunántúli turisztikai kistérség. A Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig tájegységet, nyitott porta programokat képviselő Kisné Wittmann Bernadett következik, majd a körsétám lassan zárul. Nagy Krisztina szervezővel teszünk pontot közösen a Békeházi körsétára.
1: Kisné Wittmann Bernadett vagyok, és a Tájkapocs Alapítvány Sümegtől a Bakonyaljáig térségét képviselem. Mit tudunk elmondani erről a térségről? Nyitott porta szempontjából mi mindenki a nyitott porta napok országos rendezvényén a mi portáink, a Sümegtől a Bakonyaljáig térség, szeptember 19-én, illetve 20-án lesznek nyitva a portáink. Településeket megemlítem, Olaszfalu, Városlőd, Szentbékálla, Nemeshany, Kékkút, Káptalantóti, Sümeg, Nagyvázsony, Pula, ezek a települések várják. Termelők, illetve kiegészítő helyszínek várják nagy szeretettel a portájukra érkező vendégeket. Ez egy különleges nap, mert a termelőink egész évben ugye a termeléssel, a gazdasággal vannak elfoglalva, és ezen a hétvégén nagy szeretettel kinyitják kapuikat, és szívesen megmutatják a tevékenységüket az érdeklődőknek.
0: Néhány terméket sorolnánk, hogy mi mindent talál majd ott az arra kiránduló, meg most is, amivel jöttek.
1: Nagyon színes programokkal várják a termelők a vendégeket, élményprogramokkal, tehát állatsimogatóval, kreatív kézműves foglalkozásokkal, tematikus workshopokkal, lovas programokkal, interaktív foglalkozásokkal, de lesz helyi termékek különleges kóstolója vására, borkóstoló, komoly zenei koncertek, élménytúrák kicsiknek és nagyoknak. Mi ebből hoztunk egy kis szűk keresztmetszetet. Mandulástól hoztunk finom, frissen tört mandulát, finom szörpöket, lekvárokat hoztunk, levendula zselét, levendula vizet, illetve illóolajokat, szörpöket, gyönyörű kézműves termékeket a nagyvázsonyi Piktorella alkotóműhely munkáiból, sőt még levendula kalácsot is tudunk kóstoltatni.
0: Bővülhet, van rá kíváncsiság a vendégek.
1: Igen, abszolút van. Nagyon népszerűek, tavaly évben is nagyon népszerű volt a rendezvény, úgyhogy több termelő döntött úgy, hogy idén is nagy örömmel megszervezi, illetve újabb termelők is csatlakoztak, és reméljük, hogy ők is nagyon sikeresek lesznek.
0: Nagy Kriszta szervezővel már csináltunk a hallgatóknak kedvet a mai rendezvényhez, amin most itt vagyok, sorba készítem az interjúkat. Invitáltuk a hallgatókat erre a közösségi napra ide a Békeházba, most itt is vagyunk ezen a rendezvényen. A tervek szerint haladnak a dolgok?
2: Én azt gondolom, hogy igen, a kerékpárosoknak mondjuk a fele megérkezett már, hiszen ugye ők Szent Gotthárdról indultak el, és egy hosszú úton, kanyargós úton jutottak el ide, hiszen ez egy kalantúra, tehát tereputakon és nem az aszfaltos úton jutottak el ide a Békeházba. Sok-sok nyitott portát találhatunk a Kisalföldről, a Kiscsőszi nyitott portákat, a Vasihegyhától nyitott portáit, úgyhogy tudnak termékeket, helyi termékeket kóstolni, valamint Rigler Robert készült különböző pizzákkal, kétféle pizzákkal itt a bicikliseknek, és hát egy food truckes is van az udvaron, illetve egy latin zenész duó muzsikál most éppen, úgyhogy a biciklisek, én azt látom, hogy jól érzik magukat, és vásárolnak, és étkeznek, és pihennek, mert hogy ugye ezért érkeztek ide hozzánk, és azt gondolom, hogy talán jól is érzik magukat, ahogy én látom.
0: És ráadásul tényleg, ahogy beszéltünk is előzetesben róla, ez egy összetett nap, mert a kemping is manyitott meg, és lesz, aki ott száll.
2: Így van, tehát a biciklisek közül lesznek páran, akik ott alszanak, és számukra a Szentkút fürdőben is biztosítunk egy kis kellemes pihenési, fürdőzéses lehetőséget este 9 óráig, valamint nem csak a bicikliseket vártuk erre a napra, hanem bárkit, hiszen a város lakók is érkezhettek, arcfestéssel vártuk a gyerekeket, meg logikai játékokkal, illetve egy élmény labirintus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki megtalálhatja a számára kedves elfoglaltságot, a Békeházban pedig éppen most zajlik a gerinctorna, valamint jóga foglalkozás lesz majd 6 órától Takács Judittal, nem csak bicikliseknek, hanem azoknak, akik szeretnének egy kicsit mozogni.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám ért el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat,

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja.

0: remegnél félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.

0: Képzeld el azt, képzeld el újra.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül, emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vízelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra el fog fejeződni teljesen.
1: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
3: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi Fazekas Napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz, Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
1: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelzőszolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelzőszolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
1: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiro-ban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: A magányos festő Csontváry Kostka Tivadar. Amikor Párizsban kiállították a képeit, Picasso a záróra után egymagában hosszasan nézte még a tárlatot. Mikor végre kijött, így szólt: nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak. Pedig Csontváry élete nem a művészet felé indult. A Sáros vármegyei Kisszebenben született 1853-ban. Folytatva apja hivatását, gyógyszerész lett. 27 évesen egy recept hátuljára lerajzolta a patikával szemben álló ökrös szekeret. Főnöke meglátta és felkiáltott, hisz maga festőnek született. De ekkor maga Csontváry is égi szózatot hallott. Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Rafaelnél. Ekkor Rómába utazott, hogy tanulmányozza a klasszikusokat. De nem az volt az ő világa. Idegen szellemet és nem a valóságot tükröző, természettől elütő festészetnek látta a Vatikán kincseit. 41 éves koráig dolgozott még gyógyszerészként, hogy később festő lehessen. Bejárta és megfestette a Mediterráneumot, a Balkánt és Magyarországot. A libanoni cédrus, az ókori romok vagy a tátrai táj felejthetetlen témái. Aszkétaként csak a festésnek élt. Pilinszky János szerint Csontváry művészete a megnyilvánult világhoz hasonlóan nyílt titok. Színei élénkek, de valójában belülről izzanak, egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan fényforrástól, az ártatlan minden tudás napjától, a lélek erejétől. A Tanácsköztársaság mindenét elvette. Nyomorúságos körülmények között halt meg 1919-ben. Örökösei vászon áron kocsisoknak akarták eladni a képeit, amelyeket Gerlóci Gedeon építész mentett meg az utókornak. Művei nagy része ma Pécsett és a Nemzeti Galériában látható.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

íze a számban. Egy szexbomba édes teste, a hangfinom remeg és a lábban. Az asztommal

Száz nyolc.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piknikkel búcsúzik az Altárába Görmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altáraba fesztiválok hangulatát a hétvégén Görmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbáljuk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egynapos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnék egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3:30-ig kitartunk.
1: Falubusz segíti a közlekedést a Halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
3: Egy Abigail

0: kocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiamagasló munkája elismeréseként Bem József szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombatfai Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batyán Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentő kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MÁ Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Ponte creativa.

0: otra.
1: La carta.
2: Körmend FM.

0: Közlekedési információk.
1: Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyermekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Teljes az útzár az M80-as autóúton az osztrák államhatár közelében. Ez azt jelenti, hogy ebben a hónapban a Szentgotthárdi csomópont előtt leterelik a forgalmat a pályáról a régi 8-asra. Gotthártól egyébként már a Rábafüzesi régi határátkelőt kell használni ezen a héten is. Július 24-éig lesz érvényben. Ez a korlátozás, addig tartanak ott a munkák. Érdemes elkerülni napközben, főleg csúcsidőben a Petőfi telepet is. A csomópontot építik át, zebra is készül a 86-oson, és hát jelentős a torlódás, főleg a kamionok miatt. Ez vár ránk a következő hetekben sajnos. Aki teheti, az inkább induljon Ják felé a megyeszékhelyre. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell. Nem csak ezen a héten, hanem valószínűség szerint, tehát egészen hónap végéig tartanak a munkák. Petőfi telepnél a 86-oson óvatosan arra felé.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
4: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány Körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
5: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
6: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
7: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
6: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
7: Ne hagyja ki!
6: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
8: Kolibri Hungary.
9: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
8: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
9: Egyedi megoldások, megbízható minőség. Kolibrihungary.hu.
10: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 0,33-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
11: Reklámot hallottak.
3: És most
11: a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM, rád hangolva.
12: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Strattmann László Múzeum rovata.
1: Vajon milyen lehetett nagyobb utat megtenni a velocipédekkel? A többi közt erre is választ kaphatunk a rovatunkban ezúttal. Móricz Pétertől, a dr. Batthyány Strattmann László Múzeum igazgatójától, aki a Körmentől Párizsi kerékpáron a Nagy utazás című írását fogja felolvasni.
0: Múzeumi percek.
2: Korai magyar kerékpársport történetében is jelentős teljesítménynek számított az a kalandos kerékpártúra, amely múzeumunk időszaki kiállításának fókuszában áll. Az udvari fivéreknek a Párizs-Torino útra a közvetlen motivációt Borbély György, Filipovics Emil és Szappanos Péter túrája jelenthette, akik 1889. július 7-én indultak Budapestről Párizsba kerékpárjaikon. 1889. augusztusában a két körmendi udvari fivér úgy döntött, hogy maguk is vállalkoznak egy európai útra, hazaúton pedig a Torinóban száműzetésben élő Kossuth Lajos meglátogatását tervezték. A fivérek az egylet alakuló közgyűlését követő napon 1889. augusztus 21-én 9 óra 26 perckor pattantak nyeregbe, s vették nyakukba a világot. 17 nap alatt tették meg velocipédjeikkel a közel 1500 kilométeres távot Körmend és Párizs között. Csak Münchenben időztek egy napnál többet, itt 3 éjszakát töltöttek. A következő útvonalon jutottak el Franciaország fővárosába. Körmend, Fürstenfeld, Graz, Bruckander-Mur, Badischl, Salzburg, Rosenheim, München, Augsburg, Günzburg, Ulm, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Baden-Baden, Strasbourg, Sarrebourg, Abricourt, Lunéville, Nancy, Toul, Saint-Dizier, Cézanne, Párizs. Francia fővárosba szeptember 8-án érkeztek, és 19-ig ismerkedtek Párizs nevezetességeivel. Ezt követően viszont az esős időjárás, az idő és pénzhiány vonatozásra kényszerítette a fivéreket, akik hazaúton Torinóban felkeresték Kossuth Lajost. Végül szeptember 29-én értek haza Körmendre. A fivérek közül Feriről tudunk többet. Vasvár megye egyik legdaliásabb fia, a legbuzgóbb sportsman, minden téren is főleg kiválik, mint jó lövő, vívó, kerékpáros és súlyemelő. Mármint katona kitűnt lóidomításban, nyeregben kitűnő lovas. Kerékpározni 1881-ben tanult meg falvelocipéden, jellemezte Feri barátja Huszár Pál. A fivérek útja sportpolitikai szempontból is jelentősnek tekinthető. Kossuthnál tett látogatásuk és magyaros ruházatok révén hazafias, függetlenségi színezetet nyert útjuk. Amellett nemzetközi kapcsolatokat is létesítettek mindazon nagyobb városokban, amelyekben megfordultak. Útjuk során átkarikáztak a magyar-osztrák, az osztrák-német és a német-francia határokon. Az utazás sportértékét növeli, hogy a fivérek a párizsi utat velocipédekkel tették meg. Ez a kerékpárfajta az 1870-es 80-as években volt használatban. Mivel még nem ismerték a láncáttételt, ezért az első hajtott kereket igyekeztek minél nagyobbra növelni a magasabb sebesség elérése érdekében. Ez viszont baleset veszélyessé tette ezen kerékpártípust. A kényelmetlenséget pedig a rossz, kiépítetlen utak okozták, amit fokozott a velocipédkerekek tömör gumija, hiszen a légtömbös gumit még nem használták. Ráadásul előfordult, hogy élelemhiány nehezítette útjukat, így Franciaországban macska húsra fanyalodtak, Olaszországban pedig több napot koplalva kellett tekerniük. Udvari Feri úti élményeiről könyvet is megjelentetett 1891 folyamán, Körmendtől Párizsig kerékpáron és visszaturinnak címmel. Sikerét jelzi, hogy még a kiadás évében közre bocsátották a második kiadást is. Az első kiadásból mindössze egy magántulajdonban lévő darabot ismerünk. Két második kiadású kötetet őriz az OSK, az egyik az Udvari Feri által Kossuth Lajosnak ajándékozott díszkötésű könyv. Ennek címlapját 1892. május 30-án dedikálta a volt kormányzónak a szerző. Egy-egy második kiadású példányt őriz a szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtár, a körmendi Faludi Ferenc könyvtár és a körmendi dr. Batthyány Strattmann László Múzeum. A kiállításra múzeumunk megjelentette a könyv reprint kiadását, melyet ezúton is ajánlok a hallgatók figyelmébe.
0: Ez volt a Múzeumi Percek a Körmend FM-en.

0: kell benne minden.
1: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum rovata.
2: Körment párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora, ez a címe annak az időszaki kiállításnak, amit Körmenden a városi kiállítóteremben lehet megnézni, és amellyel a 19. századi bringások előtt tiszteleg az intézmény, ők voltak azok, akik Körmend nevét Európa szerte öregbítették. A rendkívül színes anyag kapcsán született meg a Múzeumi Percek első sorozata, ebben most párizsi élményekről szól, a Körmendi intézmény vezetője Móricz Péter.
1: Múzeumi Percek.
3: A körmendi udvari fivérek szeptember 8-án érkeztek meg velocipédjék nyergében a francia fővárosba, kulturális és szórakoztatóipari szempontból a világ legizgalmasabb városába, Renoir, Toulouse-Lautrec, Zola, Debussy és a Moulin Rouge Párizsába. Rögtön a megérkezés után egy balegfogó körmei közé keveredtek, de a fivérek revolvereikkel győzték meg, hogy vezesse vissza őket a belvárosba. Szeptember 13-án a Fővárosi Velocipéd Egyesület rendezett estét a Magyar Kerékpáros Testvérek tiszteletére.

0: A francia-magyar kerékpáros barátságot jó mennyiségű pezsgő elfogyasztásával pecsételtük meg, emlékezett vissza Udvari Feri. Szeptember 15-én a 19 kilométerre található Versailles-ba kerekeztek ki, ahol megtekintették a kastélyban berendezett múzeumot és a kertet. Még aznap este megnézték Buffalo Bill Wild West elnevezésű hatalmas cirkuszt is, melyben több száz cowboy, indián és bölény szerepelt. Másnap a magyar testvérek a Bastille ostromát bemutató színjátékon vettek részt. Az 1889-es esztendő kiemelkedő eseménye volt a párizsi világkiállítás, melyen a francia forradalom centenáriumát ünnepelték meg. A soha nem látott pompával rendezett világeseményen 61 ezer kiállító mutatkozott be a hatalmas területen, a Marsmező és a Trocadéro térségében felépített vásárváros pavilonjaiban. Az udvari fivérek már a megérkezésük napján, szeptember 8-án ellátogatták a kiállításba. Másnap az emberi hajlékok történetét bemutató makett házakat nézték meg, következő nap az Eiffel-torony körüli kiállítás rész tanulmányozásával tel. A nagy iparcsarnokban gépeket, ruházatot, bútorokat, a tudományok és a képzőművészeti alkotásait, valamint az emberi munka történetét bemutató kiállítások voltak láthatók. Világkiállítás magyar része viszont csalódást okozott a fivéreknek. Az egész magyar ipart mindössze egyetlen budapesti iparos képviselte, ráadásul a magyar címerekkel díszített kiállítási szekrényéről az osztrák magyar kiállítási szekció vezetője levetette a magyar zászlókat. Az Eiffel-torony ma is Párizs egyik jelképe, mely az 1889. évi világkiállításra készült, és az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. A 300 méter magas torony 1930-ig a világ legmagasabb építménye volt. Az udvari testvérek szeptember 12-én fedezték fel a tornyot. Második emeletig ülésekkel ellátott felhúzógéppel jutottak fel. Ezután gyalog indultak a harmadik emeletre, ahonnan szüleiknek, a körmendi vasparipa egyletnek és barátaiknak küldtek táviratot. Ezután visszatértek az első emeletre, ahol a vendéglőket, sörcsarnokokat és kávéházakat látogatták végig. Párizs már az 19. században is a szerelem városaként emlegették, ahonnan a jóvágású fiatal udvari Feri sem szabadulhatott gáláns kaland nélkül. A francia főváros éjszakai életéről mindent elmond, hogy ekkor alkotott a Montmartre-on Henri de Toulouse-Lautrec, és ebben az évben 1889-ben nyílt meg a Moulin Rouge. A fővárosba érkezők részesülni akartak a dekadens éles stílusban, amit kiszolgáltak az éttermek, a tánctermek, cirkuszok, színházak és bordélyházak, ahol a magányos utazók élvezhették a hírhet párizsi nők társaságát. Udvari Feri is egy esti kávéházban találkozott a kokottal, vagyis egy kurtizánnal. Idézzük fel a pikáns kaland világnyelvű leírását Feri könyvéből. Magamra maradtam a hölgyel, ő felszólított, hogy menjünk barátnője elé. Egy palottaszerű házba bevezetett. Egyik szoba a fényes szalont, a másik a nyitott ajtajú kalitkát, a harmadik a szabad természetet allegorizálta. Egy rész a paradicsomból, ahol a tudás fája gyümölcsének ízét, az éneklő korral ajkának érintése szüli. Elmúlik a mámor, el az álom. A kalitból, ha az idegen madár kirepült, másnap új hódításra indul az angyalarcú démon, a szép barna kokott.
1: Ez volt a Múzeumi Percek, a Körmend FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: 500 milliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 milliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
3: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül, emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vízelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
2: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
4: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi Fazekas Napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz, Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
2: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
2: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiroban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
1: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
2: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
5: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egy napos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnénk egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3-4-ig kitartunk.
4: Falubusz segíti a közlekedést a Halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
6: Egy Abigail nevű

0: kocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiemagasló munkája elismeréseként Bem József Szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batyán Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentők kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett nyolcad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas Cityben.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is

0: Közlekedési információk.
1: Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyermekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Teljes az útzár az M80-as autóúton az osztrák államhatár közelében. Ez azt jelenti, hogy ebben a hónapban a Szentgotthárdi csomópont előtt leterelik a forgalmat a pályáról a régi 8-asra. Gotthártól egyébként már a Rábafüzesi régi határátkelőt kell használni ezen a héten is. Július 24-éig lesz érvényben. Ez a korlátozás, addig tartanak ott a munkák. Érdemes elkerülni napközben, főleg csúcsidőben a Petőfi telepet is. A csomópontot építik át, zebra is készül a 86-oson, és hát jelentős a torlódás, főleg a kamionok miatt. Ez vár ránk a következő hetekben sajnos. Aki teheti, az inkább induljon Ják felé a megyeszékhelyre. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell. Nem csak ezen a héten, hanem valószínűség szerint tehát egészen a hónap végéig tartanak a munkák. Petőfi telepnél a 86-oson óvatosan arra felé.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
0: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
1: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
2: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
1: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
2: Ne hagyja ki!
1: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
3: Reklámot hallottak!
4: És most!
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Girl,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: 500 milliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 milliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
3: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű program szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül. Emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok, hogy fognak változni. Az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
2: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
4: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi Fazekas Napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz. Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
2: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a főutcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véredással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
2: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiro-ban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival!
8: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
7: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
8: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egész napos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
4: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egy napos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőség adottak lesznek, akkor szeretnénk egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3-4-ig kitartunk.
3: Falubusz segíti a közlekedést a Halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
5: Egy

0: speciális babakocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiamagasló munkája elismeréseként Bem József Szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batthyány Satmán László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őriszentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őriszentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentők kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MAPLUS alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hivajavítások is érkeznek. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak!
2: És most
1: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Frissülj fel a Muse Fun and Wellness Parkban! Július 8-án szerdán és július 9-én csütörtökön 10 és 12 óra között 30% kedvezményt adunk az egésznapos fürdőbelépő árából. Az akció a körmendi kedvezménnyel is összevonható. Ne maradj le! Élvezd a nyár legjobb pillanatait a Muse Fun and Wellness Parkban! Muse! Akár egy napra is!
0: Reklámot hallottak! 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombatfai Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
3: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül. Emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok, hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra ki fog fejeződni teljesen.
2: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombatfai Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
4: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombatfai jubileumi fazekas napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz. Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekas Háznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
2: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a Fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
2: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiroban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Mindig lesz egy szem.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
2: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
7: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egy napos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnék egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3-4-ig kitartunk.
6: Falubusz segíti a közlekedést a Halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
8: Egy Abigail nevű

0: mostőkre, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiamagasló munkája elismeréseként Bem József szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvármegyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batyán Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vaspariba fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őriszentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őriszentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentők kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MAPLUS alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hivajavítások is érkeznek. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolunk.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

Abszolútnak indult a délután itt a Város Rádiójában a 99.8 hullámhosszán. Szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok ezúttal is, és egészen 5-ig leszek itt az éterben önökkel. Ma is hozok programajánlókat, jó kis érdekességeket, na meg sok-sok jó zenét. Robin Schulz és Bandit Flames című közösen után Lara Fabian érkezik, és az I Will Love Again. Szóval most nálunk kezdek, kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: A mai délutánban is érdemes még fokozott óvatossággal közlekedni itt a térségben, hiszen számos helyen dolgoznak a magyar közút szakemberei. Munkagépek lassítják a haladást az M80-as autóúton, Körmend keleti és a Szentgotthárdi csomópont közti szakaszán. Itt az útmenti növényzet gondozása zajlik, akár csak a 8-as számú főúton, hiszen Körmend és Csákány-Doroszló közt kaszálás miatt kell munkagépeket kerülgetni. Forgalomkorlátozás van a Nádast Felső Jánosfa összekötő úton, valamint a Győrvár Telekes Gersakarát összekötő úton, mindkét helyszínen kaszálás lassítja a haladást. Kátyúznak a Magyar-Szombatva Csákány-Doroszló összekötő úton, mintegy 32 km hosszan kell útszűkületre számítani, illetve útmenti munkálatokra. Vasszent Mihály és Felsőszölnök között ugyancsak kaszálás lassítja a haladást, akár csak a Kétföld-Szentgotthárd közti összekötő úton. Vasvár térségében pedig a 8-as számú főúton aszfaltoznak a 145-ös kilométer szervényben, itt a Székesfehérvár felé autózóknak kell félpályás zárásra számítani. Végül pedig az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópontja, valamint az S7-es autóút Heiligenkreuzi csomópontja közt teljes útzár van, úgyhogy érdemes mindenképpen körültekintően és a kitáblázást figyelve autózni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit a Körmend FM Facebook üzenetére, várom, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az
0: utakon. A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyis, sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készleteréig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival!
8: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
7: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
8: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Bécs és a Lame Down szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben, és a mai naptól az előrejelzések szerint melegszik majd az idő. A jövő hétre visszatér az igazi nyári hőség, a mai napot viszont még érdemes kihasználni, mert még az egyelőre tegnap átvonuló hidegfront hatását érezhetjük, ezáltal sokkal frissebb az idő, a hőmérséklet pedig jelenleg 28 fok körül alakul most itt a térségben. Holnap pedig már sok napsütés várható, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki, de ez is leginkább az ország északkeleti részében. 25 és 31 fok közé melegszik majd holnap a levegő, hajnalban pedig 9 és 17 fok közt alakulnak a maximumok. Úgyhogy kellemes nyári időben van most is részünk, én kihasználnám még ezt a kevésbé napos időt, hiszen ilyenkor szerintem sokkal aktívabbak, tevékenyebbek tudunk lenni, mint amikor ez a tékasztó hőség van. A hétvégére pedig már elhagyjuk a 30 Celsius fokot is felfelé, úgyhogy lehet tervezni bőségesen a szabadtéri programokat.

0: Alex Kanji, Bambó című legfrissebbje szólt az elmúlt percekben. Itt a Körmendiek kedvenc rádiójában a 99.8-on, Lakosi Gabi pedig hamarosan vált itt a stúdióban, hiszen mindjárt 2 óra érkeznek a legfontosabb hírek, infók a jó voltából, aztán én is jövök vissza és folytatjuk a délutánt, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek a készülékektől.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsény Jorsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
3: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaraláson lett volna.
2: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
3: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű sauna programok. A sorban következő olasz sauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
2: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
3: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
2: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
3: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, sauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
2: Mit üzensz a hallgatóknak?
3: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsény Jorsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombatfai Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
5: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül, emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vízelvezető csatorna Básti utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
4: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépán fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a magyar szombatfai fazekas napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a magyar szombatfai fazekas napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a fazekas ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
6: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. magyar szombatfai jubileumi fazekas napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz, Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
4: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véredással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
1: Sporthírek.
4: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiro-ban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
1: Időjárás jelentés.
4: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.83 perccel vagyunk 4:30 után, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Bóza, Roy és Ádám, valamint Krisztina Aguilera, Maya és Pink indították az órát, a folytatásban pedig Eros Ramazzotti egy korábbi sikerével megyünk tovább, de itt lesz majd velünk a Honey Beast is a folytatásban. Ebben az órában egy kis pillantást vetünk a kalendáriumra, megnézzük, hogy milyen érdekességek köthetők a mai naphoz, július 9-éhez, de természetesen elkezdjük a programajánlózást is, hiszen az előttünk álló hétvégén a térségünkben rengeteg szabadtéri program közül válogathatunk. Tartsanak tehát velem ebben az órában is.

0: Közlekedési információk.
1: Hallgatónk jelezte, hogy dolgoznak a 8-ason Vasvár határában, a vasútállomás közelében érdemes fokozott óvatossággal autózni, itt jelző lámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy érdemes mindenképpen betartani a követési távolságot, és természetesen a megengedett sebességet is. Vezessenek óvatosan!

0: Sophie Tucker és Kálló, valamint a Woof című közösük forgott a 99-8-on július 9-én, amikor is a lukréciákat köszöntjük. Ez a név pedig latin eredetű, jelentése a nyereség, jólét, siker szavakkal hozható összefüggésbe. De ehhez a naphoz több ismert születésnap is kapcsolódik, például 1933-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Csala Zsuzsa színművészt, akit sokan a Vidám színpad legendás komikájaként, valamint a Dr. Bubó Ursula nővérének hangjaként őriznek emlékezetükben. Ma ünnepi születésnapját Fa Nándor világhírű magyar vitorlázó is, aki egyedül kerülte meg a földet, valamint az Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks, akit olyan filmekből ismerhető, mint a Forrest Gump, a Ryan közlegény megmentése, vagy a Szám kivetett. Egy sok boldogságot, jó egészséget és örömteli pillanatokat kívánunk minden lukréciának, valamint minden ma ünneplő születésnaposnak.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Szurkolj a Peronival!
3: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
2: Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes.
3: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen az előttünk álló hétvégén július 10 és 12-e közt rendezik meg a jubileumi immáron 25. magyar szombathelyi fazekas napokat. Ezzel kapcsolatban, hogy mire számíthatunk ezen a hétvégén, milyen programokkal várják az érdeklődőket az őrség stívébe, azt a következőkben Zancsics Attila, a település polgármestere árulja el nekünk.
2: Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Szakmai nap lesz, Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tervékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos Bogja kemencébe a Fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel, és ezzel a pénteki napnak vége. Szombati nap az 9 órától indul, a faluba lesz egy zenés fejlesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvó zenekar fog tartani. Ő gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekasháznál a megnyitó. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljesítményeim nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz, a DJ Bőszer fogja tartani. Ezen kívül még elmondanám, hogy mindhárom nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap, és vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombathelyi fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak disznek vegyék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombathelyi nótakör fog énekelni, majd a szlovéniai domonkossal és fodos népdalkör, aztán a brassói csillagokat hallgathatjuk meg, és a Bogja népzenei együttes fog fellépni, és így nagyjából ezzel be is fejeződik a vasárnap a program, 5 óráig számítjuk az aktív programokat, természetesen utána is még a Fazekasháznál folytatódik a vásár. Amit még nem mondtam, és fontos, hogy mind a két nap, szombaton és vasárnap Fazekas korongozó verseny lesz, amit szintén meg lehet nézni. Ezeknek az időpontja 11 órától lesz. Érdekes ez az esemény is, szeretik a látogatók. Ezen kívül meg lehet próbálni a fazekas mesterséget, tehát nem csak vásárolni lehet, hanem nem csak megnézni, hogy hogyan korongoznak a fazekasok, hanem egész nap, mind a két nap ki is lehet próbálni, akinek kedve van hozzá, kötényt kap és korongozhat.
1: Tehát holnap indul a 25. magyar szombathelyi fazekas napok. Én kellemes kikapcsolódást kívánok erre a hétvégére is minden kilátogatónak.

Egy újabb óra végéhez közelítünk, mindjárt 3 óra Lakosi Gabi vált itt a stúdióban hozni ismét a legfontosabb híreket, infókat, de nem menjenek nagyon messzire a készülékektől, hiszen mind a mellett, hogy jó zenék szólnak a folytatásban is, folytatjuk még a programajánlók sorát is, hiszen ember csütörtök van, de már most érdemes tervezni a hétvégi kikapcsolódáshoz a programokat, ehhez pedig hozom a kínálatot a folytatásban is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egynapos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnénk egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3:30-ig kitartunk.
5: Falubusz segíti a közlekedést a Halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
7: Egy Abigail nevű

0: most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiamagasló munkája elismeréseként Bem József szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombatfai Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batyán Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vaspariba fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentő kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MÁ Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas Cityben.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a Város Rádiójában, itt a 99.8 hullám hosszán, 2 perccel vagyunk, 4:15 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 2 órányi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg jobbnál jobb zenékkel. Eiffel 65, valamint Medusa és Henry Camomile indították az órát, Elvis Presley és GXL Lilless Conversation című közösével pedig megyünk tovább, de forog majd a Stair és a Minden éjjel. Tavaly is sikeres jó rádiózást!

Luis Fonsi és Fade Cambiaré című legfrissebb közöse szólt az elmúlt percekben, a folytatásban pedig itt lesz velünk majd Flo Rida és a Good Feeling című dala, Miley Cyrus, Lindsey Buckingham és Mick Fleetwood közöse a Secrets is szól majd, de előttük indul a Born to be Wild Steppenwolf előadásába. Jó rádiózás!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Ahogy említettem már az előző órában is, folytatjuk a programajánlók sorát. Ezúttal pedig a Körmendhez közeli Halogy településnek kalauzol bennünket el Hungor Zsámár Bernadett, hiszen jótékonysági falunapot szerveznek július 11-én a településen. Hogy milyen programokra számíthatnak az érdeklődők, illetve mire is gyűjtenek, arról a következő percekben lesz szó.
2: 11-én délután 1 órától kezdődik a rendezvényünk. Egy Abigail nevű kislánynak szeretnénk segíteni a mindennapjait ezzel az adománygyűjtéssel. Igazából őt onnan ismerjük, hogy az édesanyja nádasdi származású, és ezért gondoltunk arra, hogy valami ismerős, közeli családnak szeretnénk segíteni. Abigail egy ritka betegséggel született, egy artrogripózis nevű betegséggel.

0: napos 0-24 órás ápolást igényel az ő ápolása, és igazából egy speciális babakocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat. Ha már adományt gyűjtünk, akkor akik adják az adományt, akkor az illő, hogy tudják is, hogy kinek szeretnénk segíteni, és hogy kinek van rá akkora nagy szükség. Őket is meghívtuk, és éppen minap hívott az anyuka, hogy ők nem csak vendégként szeretnének eljönni, hanem erőfelül is szeretnének nekünk segíteni, ami nagyon-nagyon jól esett számomra. Lesz kihelyezve 3 adományláda, 2 nagyobb és 1 kisebb. Bizonyos helyeken fönt a sportpályán lesz amúgy a rendezvényünk, tehát oda is gyűjtünk adományt, illetve már kaptunk felajánlást, akik a rendezvényen részt vesznek, például a lufi hajtogatós úriember a bevételének a felét felajánlja a Bikélnek. Tehát így szeretnénk még több támogatást nyújtani nekik. Igazából ez az autós találkozóval egybekötött jótékonysági falunapunk lesz. Ez az autós találkozót már tavaly megrendeztük, és nagyon jól sikerült, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz papparti, lesz 2 légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. Az ételről a Novanni fog gondoskodni, az italról pedig a helyi kocsmárosok fognak feljönni a sportpályára. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó, amit megnézhetnek mind felnőttek, mind gyermekek. Itt már bevált szokás, úgymond, hogy a falu neves szakácsai főznek bármiféle ételt, és akkor azt a falu lakosainak szoktuk felajánlani, de természetesen ugyanúgy a segítőknek is, mert rengeteg segítőnk van, hál' Istennek, és persze mindig szokott maradni, tehát igazából nem mindig szoktuk konkrétan figyelni, hogy csak a falubeliek fognak kapni ételt. Egy DJ fog egész nap talpalávalót adni a programunkhoz, egy órától fog lenni egészen a bálig, és akkor este pedig egy báli zenész a hagyományok megfelelően fog nekünk muzsikálni.
1: Nagyon színes a kínálat, úgyhogy érdemes Halodyra is ellátogatni július 11-én délután 1 órától, tehát a jótékonysági falunapra. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez a programhoz is minden érdeklődőnek.

legfényesebb csillagától, a Regulustól. A Vénusz szabad szemmel is könnyen megtalálható, a közelében pedig a Regulus is szépen kivehető lesz. A látvány nem csak szép, hanem azt is jól mutatja, hogyan vándorolnak a bolygók a háttércsillagok előtt. Ha tehát derült lesz az ég, este 10 óra körül érdemes egy pillanatra felnézni, hiszen ritkán adódik ilyen látványos égi együttállás.

0: Egy újabb óra végéhez közelítünk, Lakosi Gabinak adom át a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, én pedig jövök majd vissza a hírek után, a délutánunk utolsó órájával, tartsanak Önök is velem.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
3: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül. Emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra el fog fejeződni teljesen.
2: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépán fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
4: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi Fazekas Napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz. Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
2: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a főutcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véredással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
1: Sporthírek.
2: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiroban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

A délutánunk utolsó órája is elindult itt a 99.8-on, 2 perccel vagyunk 4:05 után, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, hasznos infokkal, nem meg persze sok-sok jó zenével. Doja Cat után Oasis érkezik és a Wonderwall, de itt lesz velünk Molnár Tamás és Meringer közöse is. A veletem esetek el, jó rádiózást!

0: Máv tájékoztatása szerint pályaépítési munkálatok lesznek július 11 és augusztus 6-a, valamint augusztus 8 és szeptember 12-e közt a Szentgotthárd-Grác vasút vonalon. Ezért ezen időszakok alatt módosul a menetrend. Az érintett időszakban egyes személyvonatok helyett Gleisdorf és Grác főpályaudvar között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A Mura és a Dráva Intercity járatokat is érinti a változás, ezek helyett Szentgotthárd és Grác között szintén pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Fontos, hogy augusztus 14 és 17-e közt további menetrendi módosításokra is kell számítani, ugyanis ekkor egyes személyvonatok helyett Szentgotthárd és Fering közt is autóbuszok közlekednek majd. Tehát, hogyha utazást terveznek Ausztria felé július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12-e közt, akkor az indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
3: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
4: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
5: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
4: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
5: Ne hagyja ki!
4: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
2: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
8: Reklámot hallottak.
1: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Sheila és Mátumá, valamint a Dream at Loud szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben, itt a 99.8-on. Visszatérnek a meleg nyári napok, és a tartós hőség nem csak minket, hanem az autónkat is megviseli. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a hűtőfolyadék szintjét, valamint a gubi abroncsok nyomását is, hiszen a forró aszfalt miatt az abroncsok nagyobb terhelést kapnak. A napon parkoló autó utastere akár 60-70 fokra is felmelegedhet, ezért ha lehetőség nyílik, akkor álljunk árnyékba, használjunk szélvédőt, takarót és indulást előtt szellőztessük ki az autónkat. Arra is figyeljünk, hogy semmiképpen ne hagyjunk a kocsiba öngyújtót, powerbankot, aeroszolos palackot, gyógyszereket vagy romlandó élelmiszereket, mert a nagy hőség veszélyessé teheti ezeket. Néhány percnyi odafigyeléssel tehát sok kellemetlenséget és meghibásodást előzhetünk meg, így a nyári autózás is biztonságosabb és gondtalanabb lehet.

Ego és Cult of Eight, valamint a That's When You Know című legfrissebb közös forgott a 99.8-on. Újabb óra végéhez érkeztünk, ami egyben a délutánunknak a vége is, hiszen nem sokára 5 óra Lakosi Gabi vált a stúdióban és hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán szólnak a folytatásban is a Jultenék, úgyhogy érdemes velünk maradni. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Várom Önöket holnap is egy jó kis hétzáró, laza, könnyű délutánnal, 1 és 5 között itt az éterben. Tóth Cilit hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, holnap pedig várom Önöket. Bye.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Lercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi baleset megelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű sauna programok. A sorban következő olasz sauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, sauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Lercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
4: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egynapos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnék egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3:30-ig kitartunk.
3: Falubusz segíti a közlekedést a halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
5: Egy

0: most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiamagasló munkája elismeréseként Bem József szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batthyány Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentők kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MAPLUS alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hibajavítások is érkeznek. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül. Emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadékvizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
1: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
3: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi Fazekas Napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz. Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
1: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelzőszolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelzőszolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
1: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiro-ban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turnék, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen

0: sincs vissza.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbáljuk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egynapos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnénk egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3:30-ig kitartunk.
2: Falubusz segíti a közlekedést a halugyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
4: Egy Abigail nevű

0: kocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiemagasló munkája elismeréseként Bem József Szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batyán Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őriszentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őriszentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentők kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas Cityben.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangolva.

életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjárműforgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül, emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok, hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék vizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
1: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépán fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombathelyi Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombathelyi Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
3: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombathelyi jubileumi fazekas napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz. Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi Tevékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekas Háznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
1: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a főutcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyisérülés nem történt. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
1: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiro-ban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egy napos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnék egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3-4-ig kitartunk.
1: Falubusz segíti a közlekedést a halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
3: Egy Abigail nevű

0: 24 órás ápolást igényel az ő ápolása, és igazából egy speciális babakocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiemagasló munkája elismeréseként Bem József Szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batyán Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentők kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8. döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
2: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák szemére szabott kezelését. újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a Pannon Egyetem kutatási környezetéből indult egészségügyi innováció. A kemoterápia várható hatásosságát korán előrejelző vérteszt fejlesztésébe belépett az első piaci befektető. A cél, hogy már az első kemoterápiás dózis után segítsen megállapítani, várhatóan hatékony lesz-e az adott kezelés a tüdőrákos betegek számára. A véralapú vizsgálat a betegek mintáiban található molekuláris mintázatot elemzi, az adatokat pedig mesterséges intelligencia segítségével értékeli. A projekt 2018-ban indult a Pannon Egyetem mérnöki karának Translációs Glikomika kutatócsoportjában. Később a Műszaki Informatikai Kar kutatói is bekapcsolódtak a mesterséges intelligencia alapú adatfeldolgozási módszerek fejlesztésébe. A kutatók szerint a vizsgálatok alapján a módszer mintegy 90%-os pontossággal jelezte előre a kemoterápia várható eredményességét. A fejlesztők várakozása szerint a termék megfelelő vizsgálati eredmények esetén 2030 körül kerülhet a piacra. Ebben a témában készítettem el magazinunkban a beszélgetést Török Rebeka vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projektmenedzserével. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák szemére szabott kezelését. Újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a Pannon Egyetem kutatási környezetéből indult egészségügyi innováció. A kemoterápia várható hatásosságát korán előrejelző vérteszt fejlesztésébe belépett az első piaci befektető. A cél, hogy már az első kemoterápiás dózis után segítsen megállapítani, várhatóan hatékony lesz-e az adott kezelés a tüdőrákos betegek számára. A véralapú vizsgálat a betegek mintáiban található molekuláris mintázatot elemzi, az adatokat pedig mesterséges intelligencia segítségével értékeli. A projekt 2018-ban indult a Pannon Egyetem mérnöki karának transzlációs glikomika kutatócsoportjában. Később a műszaki informatikai kar kutatói is bekapcsolódtak a mesterséges intelligencia alapú adatfeldolgozási módszerek fejlesztésébe. A kutatók szerint a vizsgálatok alapján a módszer mintegy 90%-os pontos jelezte előre a kemoterápia várható eredményességét. A fejlesztők várakozása szerint a termék megfelelő vizsgálati eredmények esetén 2030 körül kerülhet a piacra. Ebben a témában készítettem el magazinunkban a beszélgetést Török Rebeka vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projektmenedzserével. Egy sajtóközlemény keltette fel a figyelmemet, az a címe, hogy Pannonos fejlesztés hozhat előrelépést a tüdőrák szemére szabott kezelésében. Török Rebekával, a projekt operatív vezetőjével beszéltünk meg egy interjút. Arra szeretném kérni, hogy avasson be bennünket, laikusokat abba, hogy ez mennyiben mérföldkő, mennyiben meghatározó kutatási eredmény, egyáltalán mit kell tudnunk az önök innovációjáról.
1: Üdvözlöm mindenkit, én Török Rebeka vagyok, és röviden, hogyha a Chemonitornak a lényegét akarnám összefoglalni, akkor az az lenne, hogy egy olyan vértesztet dolgoztunk ki itt a Pannon Egyetem Bionanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézetének transzlációs glikomika kutatócsoportjában, amivel nagyon korán, már az első kemoterápiás dózis követően meg tudjuk nagy pontossággal mondani, hogy az adott szer az hatásos lesz-e a tüdőrákos beteg számára, tehát adják tovább a kezelést, vagy nem lesz hatásos, ergo egy másik kezelésre váltson az onkológus. Hogyha most ez kicsit a hátterébe akarok belemenni, hogy hogyan néz ki egy ilyen kezelés. Magyarországon, hogyha valaki bemegy, kiderül róla, hogy tüdőrákja van, akkor elsősorban kemoterápiát fognak neki felírni protokoll alapján. De nem igazán létezik olyan módszer, amivel közvetlenül meg lehetne mondani, hogy az adott szer hatásos lesz a beteg számára, vagy sem. Ezért a protokoll alapján az első kemoterápiás szert elkezdi kapni a beteg, nagyjából 3-5 hónapon keresztül kapja ezt a szert, és utána valamilyen képalkotó eljárással megnézik, hogy a tumor mérete az csökkent, vagy nem, esetleg növekedett. Ennek függvényében állítják be, hogy az adott szert azt tovább használják, nyilván, hogyha csökkent a tumor méret, vagy átváltanak egy másik szerre. De ugye nagyon fontos, hogy egyrészt a beteg egészségi állapota nagyon leromolhat a kemoterápia kezelés során. Nyilván nem egy kímélő módszerről van szó, mindenki látta már ezeket az ijesztő képeket, ahol a betegnek kihullik a haja, rosszul van hány. Ugye az orvos nincs olyan döntéstámogató módszer jelenleg, amivel lehetne nézni ideje korán, hogy hatásos lesz a kezelés, vagy sem. Másrészt meg valakinek finanszíroznia kell azt a szert 3-5 hónapon keresztül, ami utána kiderül, hogy nem hat. És sajnos a statisztika azt mondja, hogy átlagban az első vonalbeli kemoterápiás kezelés csak 30%-ban hatásos. Erre a problémára találtuk ki, vagy fejlesztettük

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Ebben a témában készítettem el mai magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka a vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projektmenedzserével.
1: És ez nem onnan jött, hogy mi egyszer csak az égre néztünk, és azt mondtuk, hogy hát akkor ezt meg kell oldani, hanem az eredeti történet onnan indult, hogy 2018-ban az egyetem nyert egy OTKA pályázatot, és ennek a pályázatnak a keretein belül ez egy nagy kutatás volt, így tüdőrákos, emfizémiás, COPD-s betegektől gyűjtöttek szérum mintákat Debrecenbe és Miskolcon, és a laboratórium egy egészen más aspektusból kezdte vizsgálni ezeket a mintákat, ugyanakkor az orvos kérdése az volt, hogy nem lehetne a mi analitikai módszerünkkel, vagy hát egy olyan analitikai módszert fejleszteni itt az egyetemen, amivel azt lehetne megmondani ideje korán, hogy melyik kemoterápiás kezelés lesz hatásos. Ugye itt fontos azt kiemelni, hogy mi nem mondjuk meg, hogy melyik lesz hatásos, csak azt, hogyha kapott egy dózist egy adott szerből, az hatásos lesz-e vagy sem. És itt kezdődött el az egész történet, hogy akkor erre a kérésre kezdtük el vizsgálni azokat a speciális molekulákat a vérben, nevezett glikánokat, amiket mi nagyon szeretünk és tudunk is mérni itt a laborban nagy pontossággal, nagy hatékonysággal.
0: Ugye a mérések mellett, vagy hoz, vagy az adatelemzéshez a mesterséges intelligenciát is segítségül hívják.
1: Így van. Ennek a módszernek a lényege, hogy a vérmintát veszünk, az ugye, amit már mondtam, vérmintát veszünk a pácienstől az első kemó előtt, meg az első kemó után. Ezt a vérmintát mi kapilláris elektroforézis módszerrel vizsgáljuk, és itt ugye, mint mondtam, hogy glikán profilt, egyfajta cukor molekulát nézünk a vérben, és ezeket a kémiai információkat mi itt az analitikai laborban lefordítjuk numerikus adatokká. De az, hogy ezeket a numerikus adatokat ki tudjuk értékelni, és valami tényleges mondani valót tudjunk belőle kihozni, ehhez szerencsére ez egy kis egyetem, és nagyon, tehát együtt tudnak működni a különböző karok és kutatócsoportok, és szerencsénk egy épületben is vagyunk az adatintenzív mesterséges intelligencia módszerek és rendszerek kutató laboratóriumával, aminek a vezetője dr. Fogarasiné dr. Vati Ágnes, és azért összefogott a két kutatócsoport, mi adtuk a kémiai információból szerzett adatokat, ők pedig ezeket az adatokat mesterséges intelligenciával támogatott bináris klasszifikációs módszerrel analizálták, és ezt az eredményt közöltük le, szerintem tavaly két publikációnk is volt.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Török Rebeka vegyészmérnök, a kutatóstáb munkatársa, a projektmenedzsere, a magazin vendége. A téma: a Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye nem orvosi egyetemről beszélünk, és hogy mégis olyan fontos, az orvosok számára fontos döntéshozatalban fontos információkat tudnak önök nyújtani a tudomány, az orvostudomány számára, hogy tényleg innováció és...
2: Az az igazság, hogy én vegyészmérnökként végeztem itt a Pannon Egyetemen, és hát 2019-ben kezdtem a kutatómunkát itt professzor dr. Gutmann András kutatólaboratóriumában, amit jelenleg dr. Járvás Gábor vezet, mint intézetigazgató, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, főleg azt, hogy a munkánkból ne csak egy olyan papírdarab legyen, amit utána megjelentetnek, és lényegében semmi nem történik az eredményekből, hanem az ő szemléletű móduk az azt adta nekem, hogy valami olyat csináljunk, amivel ténylegesen lehet segíteni az embereknek, ne publikáció formájában, hanem kézzelfogható eredmény legyen belőle. Nyilván itt most beszélünk arról, hogy ez egy in vitro diagnosztikai eszköznek minősül, tehát engedélyeztetésre van szüksége, és itt térnék át már egy másik aspektusában, ugye eddig volt a tudományos része ennek a projektnek, és 2024-ben, amikor az eredményeket megkaptuk, akkor András és Gábor javaslatára behúztuk a kéziféket, nem publikáltuk le egyből az eredményeket, hanem az egyetem adott be egy szabadalmi oltalom igényt erre az analitikai módszer részére, tehát amit itt a translációs glikamikus kutatócsoportban fejlesztettünk ki, beadták a szabadalmi oltalom igényt, azóta ugye tavaly publikáltuk is az eredményeket, és András és Gábornak a hatására pedig elkezdtünk dolgozni egy startupon, egy spin-off startupon, ami pontosan ezt az orvos döntést támogató eszközt szeretné a piacra vinni. Ez 2025. decemberében alakult meg a cég, nevezetke Monitor Kft., és most már ott tartunk, hogy a klinikai teszteléshez szükséges mintagyűjtést kezdjük el pont július 1-től. Ebben több magyarországi kórház részt vesz, konkrétan 5 kórházzal működünk most együtt, és már megkaptuk az etikai engedélyt is a kutatásra, úgyhogy ez már egy egészen más fázisa. Itt ki kell emelnem azt is, hogy az egyetem abszolút támogató ilyen szempontból, kiváló IP hasznosítási tervezete van, ami egyedülálló Magyarországon, és példaértékű, hogy hogyan látja azt az egyetem, hogy ne próbálja meg magánál tartani ezt a technológiát, hanem ő is azt akarja, mert mint egyetemi szinten, hogy ebből egy kézzel fogható eszköz legyen, amivel tudunk segíteni a betegeken. Úgyhogy nagyszerű vezetőség áll el mögött.
1: Piacra jutástól is beszélünk. Ebben a szegmensben vannak remények, hogy befektető is a projekt mögé áll?
2: Így van. Ugye mondtam, hogy 24-ben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy ebből egy egyetemi spin-off startupot hozzunk létre. Nagyjából másfél éves munkánk volt abban, hogy megtaláljuk a megfelelő befektetőt. Itt nagyon fontos, hogy nem szimplán pénzt akartunk hozni, amivel elindulhatnak a kísérletek, hanem egy olyan partnert találni, aki a biotech, medtech vonalon mozog, érti, tudja, kapcsolatrendszerrel van benne, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert egy megbeszélésen találkoztunk Dr. Kovács Péterrel, aki minden szempontból tökéletes volt számunkra. Ő a PMK Ventures önvezető cégén keresztül hozta be az első befektetést a cégbe, és most vele dolgozunk együtt közösen, mint alapító is részt vett a cég megalapítására.

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Ebben a témában készítettem el mai magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka a vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projekt menedzserével.
1: Visszatérve egy kicsit a kezdetekhez, hogy az, hogy tüdőrákos esetekben indult el ez az egész innovációs vizsgálat, ennek az az oka, hogy vezető halálokok között szerepel onkológiai megbetegedések között a tüdőrák, vagy egyszerűen épp ez volt a szakterülete az alapötletet hozó szakembernek?
2: Itt szimplán egy oka van, ilyen mintáink voltak, mert az OTKA projekt erre volt kiírva. Tehát, hogyha a más gyűjtöttek volna, akkor éppen olyan mintáink lettek volna, de most abból a projektből, vagy abból a pályázatból tüdőrákos betegektől származó mintáink voltak, azon tudtunk fejleszteni és kísérletezni. Ettől függetlenül a jövőben már készülünk arra, hogy nem csak tüdőrákos betegektől származó vérmintákon fogjuk tesztelni a módszerünket, hanem mellrákra, mostogbélrákra és gyomorrákra is kiterjesztik, így akkor már 4 indikációban vizsgáljuk, hogy a módszerünk mennyire hatásos, és miután a

a mi módszerünk két szempontból is megfelelőbb, mert amint mondtam, ugye a betegnek a kemó előtt, kemó utáni vér profilját, ilyen anglikán profilját hasonlítjuk össze, ami azt jelenti, hogy igen, itt egyedi személyre szabott vizsgálatot tudunk csinálni, tehát nem egy nagy beteg kohorthoz hasonlítunk össze egy egyedi vérmintát, hanem a beteg saját mintájához hasonlítjuk hozzá a saját mintáját, csak kemó előtt, kemó után, úgyhogy ez egy nagyon nagy előny. Másrésztről pedig a hát, hogyha most kicsit a tudományos részébe akarunk belemenni, ez az N-glikán, ez fehérjékhez kötött oligoszaharidok, ami azt jelenti, hogy nem csak egy a genetikai tényezők is befolyásolják a mintázatát, ugyanakkor a környezeti tényezőkre is rendkívül érzékenyek, ezért így nem csak a genetikai, de magát a környezeti profilt is tartalmazzák, ezért nagyon jók biomarker alapanyag. Vagy biomarkerként alkalmazni őket.

0: Török Rebeka vegyészmérnök, a kutatóstáb munkatársa, a projektmenedzsere, a magazin vendége. A téma: a Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését.
1: Itt molekuláris szintről beszélünk, de én azt mondom, hogy magára a személyre szabott terápiára nagyon-nagyon szükség van, és ezeknek a fejlesztésére, és hogy jobban megértsük a molekuláris működésüket, úgyhogy abszolút ebben van a jövő, és inkább abban látom még, hogy mivel ez egy nagyon dinamikusan fejlődő ágazat, lényegében minden nap napra

0: új és új gyógyszerkészítmények jönnek ki a piacra. Itt nagyon fontos, hogy az ember időben, tehát olyan módszert találjon ki, vagy olyan módszert hozzon létre, amit utána tud olyan szinten, úgymond dizájnolni, kicsit ilyen furcsa szóval élve, hogy gyorsan tudjon adaptálódni a változó környezethez és a változó piachoz.
1: Beszéltünk idő intervallumokról, tervekről, hogy a kutatás és az eredményességet milyen ütemezésben tervezik, várják, de akkor tényleg itt a vége felé összefoglalóként, ugye 2030-at is említettünk, szóval egy kicsit erről az ütemezésről még beszéljünk, hogy most hol tart a projekt, és mikor lehet kimondani, hogy célba ért?
0: Még nagyon-nagyon hosszú út el előttünk, amit mondtam, ez most csak arról beszélünk, hogy mikor határoztuk el, hogy ebből céget csinálunk, és ebből a véghez viszük azt, hogy termék legyen. Ez ugye mondtam, hogy 2024-ben indult el. Ugyanakkor azt is mondtam, hogy 2018-ban kezdődtek az alapkutatások, tehát hogyha jól számoljuk, akkor most már a 8 événél tart a nulláról ez a projekt, tehát a medtech világban ez egy teljesen normális időtartomány, ugyanakkor, hogyha valaki azt mondja, hogy 8 év alatt még mindig nem vagyunk ott, akkor az hosszú idő, de ennél még sokkal hosszabb lesz, mindegy lerövidítve. Most ott tartunk, hogy a következő 2 évben a technológia véglegesítésén dolgozunk, nagyobb, homogénebb, mint a csoporton fogjuk tesztelni, mint mondtam, 3 másik indikációval kiegészítve, és 2028 felétől pedig elkezdhetjük a klinikai engedélyeztetést, ami nagyjából egy 2 éves szakasz, és ezt követően kerülhet a piacra a termék, mint mondtam, 2030 az optimális, hogy hát a realista nézőpontok szerint, amikor elérhető lesz.

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Ebben a témában készítettem el mai magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projekt menedzserével.
1: Nagyon érdekes tudományterületet villantott meg nekünk. Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen. Pontos információkhoz jutottak. Zárásul még annyit, hogy ön hogy miért köteleződött el egyrészt a vegyipari mérnökség felé, aztán pedig a kutatás felé? Mi befolyásolta, hogy végül ez lett az ön útja?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az az igazság, hogy én eredetileg biomérnökként végeztem itt a Pannon Egyetemen a BSC-n, és utána lettem vegyészmérnök biotechnológia szakirányjal a MSC-n, és már ugye a BSC-n elkezdtem dolgozni Gutmann professzor laborjában. Úgy kerültem ide, hogy egy egyetemi óra volt itt fönn ebbe a laborba, és amit itt mutattak, az rettentően megtetszett. Tehát ez a molekula, bioanalitika, kapilláris elektroporézis, rákdiagnosztika, tehát ezek csak pár kulcs szó, amit itt hallottam. Lényegében fogalmam sem volt, hogy mit csinálnak, de azt tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, bármi is legyen az, és a következő évben már itt kezdtem a tudományos munkát, akkor még csak ilyen kis segédként az akkori PhD-sok mellett, és egyre több és több kisebb-nagyobb projektet kaptam meg, amit szerencsére viszonylag gyorsan tudtam abszolválni, és amikor befejeztem az MSC-t, akkor felajánlották nekem, hogy PhD-re itt maradhatok. Most már a PhD utolsó fél évében vagyok. A vicces az, hogy nekem egy másik, úgymond szerelem témám volt itt a PhD alatt, ez a kettes típusú diabéteszkai diagnosztikája. Én ebből írom a PhD-met, ugyanakkor nálunk nem meglepő, hogyha valaki 2-3 tudományos projektet is visz, nem csak egyet, úgyhogy a PhD mellett én kvázi megörökölt, megkaptam, rám bízták a tüdőrákos projektet, és annyira sikeres lett, hogy utána, amikor felajánlották, hogy ha akarom, akkor vihetem tovább ezt a projektet, mint ha kiküzdöm magamnak a startupos világban, hogy elindulhasson ez az egész. És az, ami motivált, hogy igazából a kemoterápiás projekten maradjak rajta, nyilván mellette viszem a diabéteses PhD munkámat is, az egyfajta ilyen kikapcsolódás, de inkább az, hogy a laborból hogyan jut el a tudomány a piacra. Ez egy nagyon érdekes folyamat, nagyon-nagyon nehéz is, a mai napig küzdök vele, hogy megértsem az egyes lépéseket, pontokat, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nyilvánvalóan én soha nem tanultam se üzletvezetést, semmilyen gazdaságtudományi képzésen nem vettem részt, de szerencsére nem ez az első spin-off startupja az egyetemnek. Van előttünk példa, van, aki segítséget nyújt, és terel ebbe az irányba. Az az igazság, hogy nagyon fájdalmas út, és pont ezért tették, mert minden nap, minden órájában újabb és újabb új dolgokkal és kihívásokkal kell szembenézni, és valamiért ez nagyon motivál engem. Néha napján nyilván megkérdezem magamtól, úristen, mit csinálok én itt, de a következő percben megint egy érdekes feladat jön, ami egy egészen más üzembe kapcsolja az agyamat.
1: Köszönöm szépen Török Rebekának ezt a nagyon érdekes interjút, és tényleg kívánok önnek, önöknek ehhez a munkához és a sok máshoz, ami biztosan kínálkozni fog, ahogy hallottuk, és már sorban állnak önöknél a feladatok, hogy ehhez erő, siker, öröm legyen. Köszönöm szépen az interjút.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Egészségmagazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Körmenden is várják a Magyarok Kenyere program felajánlásait. Jubilál a Magyar Szombatfai Fazekas Napok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Félmilliárd forintból újul meg a Bástya utca. Több mint 544 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg a körmendi Bástya utca. A beruházás során a 4. Béla király és Vida József utcák között korszerűsítik a burkolatot, új parkolókat alakítanak ki, a meglévőket pedig felújítják. A fejlesztés legkésőbb augusztus elején indul, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Mind a gyalogos, mind a kerékpáros és mind a gépjármű forgalom szempontjából sokkal biztonságosabb közlekedés lesz. Megújulnak zöld felületek, járdák, 28 új személygépkocsi parkoló és 5 várakozóhely létesül. Emellett 10 meglevő párhuzamos parkolóhely is megújul parkolási anomáliáknál, és egy kedvezőbb helyzetet és élhetőbb városképet fog teremteni Körmend esetében. Körülbelül augusztus elején indulnak meg a munkálatok, és 300 napig tart a tervezés szerint. Tehát fölölel majdnem egy egész évet. Én kérem szépen a lakosságnak a megértését és a türelmét a kivitelezés alatt, és ígérem, folyamatosan meg fogják kapni a tájékoztatást, a forgalmi rend és a korlátozások azok, hogy fognak változni. De az a lényeg, hogy szakaszokra lesz bontva a fejlesztés. 4,5 méter mélyen van a csapadék kizelvezető csatorna Bástya utca alatt. Ezzel fognak kezdeni. Ugye ebbe 300 napba beleesik a téli időszak is, ami lassítja a munkát, de ez bele van kalkulálva természetesen. Várhatóan júniusra fog fejeződni teljesen.
1: Megkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program idei adománygyűjtése, közölték a szervezők. A kezdeményezés célja, hogy a termelők által felajánlott búzából őrölt lisztet rászoruló családok, gyermekintézmények és szociális szervezetek kapják meg. Az adomány búza gyűjtése augusztus végéig tart. Vasvár megyében 2 gyűjtőpont működik, Körmenden, valamint Vépen fogadják a gazdálkodók felajánlásait. A Magyarok Kenyere programhoz idén országszerte 102 gazdaság csatlakozott, adomány búza átvevőként, míg feldolgozásban 12 malom, összesen 15 malomüzem vesz részt. Jubilál a Magyar Szombatfai Fazekas Napok. 25. alkalommal rendezik meg péntektől vasárnapig a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat, az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényét. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Tájékoztatott Zancsics Attila polgármester, aki a pénteki nap programjait is részletesen sorolta.
3: Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombatfai jubileumi fazekas napokról. Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz. Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi tervékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos bogja kemencébe a Fazekas Háznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel.
1: Fűnyírás közben megrongált egy gázcsonkot egy munkagép hétfő délután Kemestarótfán a Fő utcában, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a körmendi hivatásos tűzoltók elszorították a sérült gázcsonkot, a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik elkezdték a hiba elhárítását. Az eset során személyi sérülés nem történt. Véradással hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők.
0: Sporthírek.
1: Befejezte labdarúgó pályafutását a magyar származású olimpiai bajnok német Marozsán Jennifer. A 34 esztendős futballista közösségi oldalán tudatta karrierje lezárását. A futballista a német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, 3 esztendővel később Rio de Janeiroban olimpiai bajnok lett. 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 18-ban és 19-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum rovata.
1: Vajon milyen lehetett nagyobb utat megtenni a velocipédekkel? A többi közt erre is választ kaphatunk a rovatunkban ezúttal. Móricz Pétertől, a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum igazgatójától, aki a Körmentől Párizsig kerékpáron a Nagy utazás című írását fogja felolvasni.
0: Múzeumi percek.
2: Korai magyar kerékpársport történetében is jelentős teljesítménynek számított az a kalandos kerékpártúra, amely múzeumunk időszaki kiállításának fókuszában áll. Az udvari fivéreknek a Párizs-Torino útra a közvetlen motivációt Borbély György, Filipovics Emil és Szappanos Péter túrája jelenthette, akik 1889. július 7-én indultak Budapestről Párizsba kerékpárjaikon. 1889. augusztusában a két körmendi udvari fivér úgy döntött, hogy maguk is vállalkoznak egy európai útra, azúton pedig a Torinóban száműzetésben élő Kossuth Lajos meglátogatását tervezték. A fivérek az egylet alakuló közgyűlését követő napon 1889. augusztus 21-én 9 óra 26 perckor pattantak nyeregbe, s vették nyakukba a világot. 17 nap alatt tették meg velocipédjeikkel a közel 1500 kilométeres távot Körmend és Párizs között. Csak Münchenben időztek egy napnál többet, itt 3 éjszakát töltöttek. A következő útvonalra jutottak el Franciaország fővárosába. Körmend, Fürstenfeld, Graz, Bruckander-Mur, Badischl, Salzburg, Rosenheim, München, Augsburg, Günzburg, Ulm, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Baden-Baden, Strasbourg, Sarrebourg, Abricourt, Lunéville, Nancy, Toul, Saint-Dizier, Cézanne, Párizs. Francia fővárosba szeptember 8-án érkeztek, és 19-éig ismerkedtek Párizs nevezetességeivel. Ezt követően viszont az esős időjárás, az idő és pénzhiány vonatozásra kényszerítette a fivéreket, akik hazaúton Torinóban felkeresték Kossuth Lajost. Végül szeptember 29-én értek haza Körmendre. A fivérek közül Feriről tudunk többet. Vasvár megye egyik legdaliásabb fia, a legbuzgóbb sportsman, minden téren is főleg kiválik, mint jó lövő, vívó, kerékpáros és súlyemelő. Mármint katona kitűnt lóidomításban, nyeregben kitűnő lovas. Kerékpározni 1881-ben tanult meg falvelocipéden, jellemezte Ferit barátja Huszár Pál. A fivérek útja sportpolitikai szempontból is jelentősnek tekinthető. Kossuthnál tett látogatásuk és magyaros ruházatok révén hazafias, függetlenségi színezetet nyert útjuk. Amellett nemzetközi kapcsolatokat is létesítettek mindazon nagyobb városokban, amelyekben megfordultak. Útjuk során átkarikáztak a magyar osztrák, az osztrák-német és a német-francia határokon. Az utazás sportértékét növeli, hogy a fivérek a párizsi utat velocipédekkel tették meg. Ez a kerékpárfajta az 1870-es 80-as években volt használatban. Mivel még nem ismerték a láncáttételt, ezért az első hajtott kereket igyekeztek minél nagyobbra növelni a magasabb sebesség elérése érdekében. Ez viszont baleset veszélyessé tette ezen kerékpártípust. A kényelmetlenséget pedig a rossz, kiépítetlen utak okozták, amit fokozott a velocipédkerekek tömör gumija, hiszen a légtömlős gumit még nem használták. Ráadásul előfordult, hogy élelemhiány nehezítette útjukat, így Franciaországban macska húsra fanyalodtak, Olaszországban pedig több napot koplalva kellett tekerniük. Udvari Feri úti élményeiről könyvet is megjelentetett 1891 folyamán, Körmendtől Párizsig kerékpáron és visszaturinnak címmel. Sikerét jelzi, hogy még a kiadás évében közre bocsátották a második kiadást is. Az első kiadásból mindössze egy magántulajdonban lévő darabot ismerünk. Két második kiadású kötetet őriz az OSK, az egyik az Udvari Feri által Kossuth Lajosnak ajándékozott díszkötésű könyv. Ennek címlapját 1892. május 30-án dedikálta a volt kormányzónak a szerző. Egy-egy második kiadású példányt őriz a szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtár, a körmendi Faludi Ferenc könyvtár és a körmendi dr. Batthyány Stratmann László Múzeum. A kiállításra múzeumunk megjelentette a könyv reprint kiadását, melyet ezúton is ajánlok a hallgatók figyelmébe.
0: Ez volt a Múzeumi Percek a Körmend FM-en.

0: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum rovata.
1: Körmendtől párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora, ez a címe annak az időszaki kiállításnak, amit Körmenden a városi kiállítóteremben lehet megnézni, és amellyel a 19. századi bringások előtt tiszteleg az intézmény. Ők voltak azok, akik Körmend nevét Európa szerte öregbítették. A rendkívül színes anyag kapcsán született meg a Múzeumi Percek első sorozata, ebben most párizsi élményekről szól, a Körmendi intézmény vezetője Móricz Péter.
0: Múzeumi Percek.
2: A körmendi udvari fivérek szeptember 8-án érkeztek meg velocipédjék nyergében a francia fővárosba, kulturális és szórakoztatóipari szempontból a világ legizgalmasabb városába, Renoir, Toulouse-Lautrec, Zola, Debussy és a Moulin Rouge Párizsába. Rögtön a megérkezés után egy balegfogó körmei közé keveredtek, de a fivérek revolvereikkel győzték meg, hogy vezesse vissza őket a belvárosba. Szeptember 13-án a Fővárosi Velocipéd Egyesület rendezett estét a magyar kerékpáros testvérek tiszteletére. A francia-magyar kerékpáros barátságot jó mennyiségű pezsgő elfogyasztásával pecsételtük meg, emlékezett vissza udvari Feri. Szeptember 15-én a 19 kilométerre található Versailles-ba kerekeztek ki, ahol megtekintett

0: megnézték a kastélyban berendezett múzeumot és a kertet. Még aznap este megnézték Buffalo Bill Wild West elnevezésű hatalmas cirkuszt is, melyben több száz cowboy, indián és bölény szerepelt. Másnap a magyar testvérek a Bastille ostromát bemutató színjátékon vettek részt. Az 1889-es esztendő kiemelkedő eseménye volt a párizsi világkiállítás, melyen a francia forradalom centenáriumát ünnepelték meg. A soha nem látott pompával rendezett világeseményen 61 ezer kiállító mutatkozott be a hatalmas területen, a Marsmező és a Trocadéro térségében felépített vásárváros pavilonjaiban. Az udvari fivérek már a megérkezésük napján, szeptember 8-án ellátogatták a kiállításba. Másnap az emberi hajlékok történetét bemutató makettházakat nézték meg, következő nap az Eiffel-torony körüli kiállítás rész tanulmányozásával telt. A nagy iparcsarnokban gépeket, ruházatot, bútorokat, a tudományok és a képzőművészeti alkotásait, valamint az emberi munka történetét bemutató kiállítások voltak láthatók. A világkiállítás magyar része viszont csalódást okozott a fivéreknek. Az egész magyar ipart mindössze egyetlen budapesti iparos képviselte, ráadásul a magyar címerekkel díszített kiállítási szekrényéről az osztrák magyar kiállítási szekció vezetője levetette a magyar zászlókat. Az Eiffel-torony ma is Párizs egyik jelképe, mely az 1889. évi világkiállításra készült, és az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. A 300 méter magas torony 1930-ig a világ legmagasabb építménye volt. Az udvari testvérek szeptember 12-én fedezték fel a tornyot. Második emeletig ülésekkel ellátott felhúzógéppel jutottak fel. Ezután gyalog indultak a harmadik emeletre, ahonnan szüleiknek, a körmendi vasparipa egyletnek, és barátaiknak küldtek táviratot. Ezután visszatértek az első emeletre, ahol a vendéglőket, sörcsarnokokat és kávéházakat látogatták végig. Párizst már az 19. században is a szerelem városaként emlegették, ahonnan a jóvágású fiatal udvari peri sem szabadulhatott gáláns kaland nélkül. A francia főváros éjszakai életéről mindent elmond, hogy ekkor alkotott a Montmartre-on Henri de Toulouse-Lautrec, és ebben az évben, 1889-ben nyílt meg a Moulin Rouge. A fővárosba érkezők részesülni akartak a dekadens életstílusban, amit kiszolgáltak az éttermek, a tánctermek, cirkuszok, színházak és bordélyházak, ahol a magányos utazók élvezhették a hírhet párizsi nők társaságát. Udvari Feri is egy esti kávéházban találkozott a kokottal, vagyis egy kurtizánnal. Idézzük fel a pikáns kaland világnyelvű leírását Feri könyvéből. Magamra maradtam a hölgyel, ő felszólított, hogy menjünk barátnője elé. Egy palottaszerű házba bevezetett. Egyik szoba a fényes szalont, a másik a nyitott ajtajú kalitkát, a harmadik a szabad természetet allegorizálta. Egy rész a paradicsomból, ahol a tudás fája gyümölcsének ízét az éneklő korral ajkának érintése szüli. Elmúlik a mámor, el az álom. A kalitból, ha az idegen madár kirepült, másnap új hódításra indul az angyalarcú démon, a szép barna kokott.
1: Ez volt a Múzeumi Percek, a Körmend FM-en.

0: Mi magyarok.
1: A magányos festő Csontváry Kostka Tivadar. Amikor Párizsban kiállították a képeit, Picasso a záróra után egymagában hosszasan nézte még a tárlatot. Mikor végre kijött, így szólt: nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak. Pedig Csontváry élete nem a művészet felé indult. A Sáros vármegyei Kisszebenben született 1853-ban. Folytatva apja hivatását, gyógyszerész lett. 27 évesen egy recept hátuljára lerajzolta a patikával szemben álló ökrös szekeret. Főnöke meglátta és felkiáltott, hisz maga festőnek született. De ekkor maga Csontváry is égi szózatot hallott. Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Rafaelnél. Ekkor Rómába utazott, hogy tanulmányozza a klasszikusokat. De nem az volt az ő világa. Idegen szellemet és nem a valóságot tükröző, természettől elütő festészetnek látta a Vatikán kincseit. 41 éves koráig dolgozott még gyógyszerészként, hogy később festő lehessen. Bejárta és megfestette a Mediterráneumot, a Balkánt és Magyarországot. A libanoni cédrus, az ókori romok vagy a tátrai táj felejthetetlen témái. Aszkétaként csak a festésnek élt. Pilinszky János szerint Csontváry művészete a megnyilvánult világhoz hasonlóan nyílt titok. Színei élénkek, de valójában belülről izzanak, egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan fényforrástól, az ártatlan minden tudás napjától, a lélek erejétől. A Tanácsköztársaság mindenét elvette. Nyomorúságos körülmények között halt meg 1919-ben. Örökösei vászon áron kocsisoknak akarták eladni a képeit, amelyeket Gerlóci Gedeon építész mentett meg az utókornak. Művei nagy része ma Pécsett és a Nemzeti Galériában látható.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piknikkel búcsúzik az Altárába Körmende. Polgárőrök munkáját ismerték el. Tűzoltó tábort szerveztek gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába fesztiválok hangulatát a hétvégén Körmenden. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábor, tűz és zenei meglepetések várják. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egy napos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnék egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3:30-ig kitartunk.
1: Falubusz segíti a közlekedést a Halogyi falunapon, amit idén jótékonysági gyűjtéssel is összekötnek, hangsúlyozta Pungor Zsámár Bernadett szervező.
3: Egy Abigail nevű

0: speciális babakocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Dévasi polgárőrök munkáját ismerték el az Országos Polgárőrnapon. A hétvégén Kalocsán rendezték meg a 31. Országos Polgárőrnapot, ahol önkénteseket és vezetőket ismertek el. Pusfai Gábor belügyminiszter a polgárőrség érdekében végzett kiemagasló munkája elismeréseként Bem József Szabját adományozott Bedi Ákosnak, az Ivánci Polgárőr Egyesület, valamint a Vasvár megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Vörös Kálmánt, a Magyar Szombathelyi Polgárőr Egyesület elnökét. Új helytörténeti sorozatot indított rádiónk. A Múzeumi Percek című rovatot a dr. Batthyány Satman László múzeum munkatársai készítik, akik érdekes körmendi történetekkel és helytörténeti érdekességekkel jelentkeznek. Az első epizódok a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállításhoz kapcsolódnak. A Múzeumi Percek hétköznaponként reggel 7 és 8 óra között hallhatók a Körmend FM-en, a heti összeállítást pedig vasárnap reggel 8 órától ismételjük egyben. Tűzoltótábort szerveztek gyerekeknek Őri Szentpéteren. Napközis tűzoltótábort rendeznek a héten Őri Szentpéteren, ahol a résztvevő gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a tűzoltók, a mentők és a rendőrség munkájával. Ellátogatnak egy hivatásos tűzoltó parancsnokságra és egy mentőállomásra, emellett rendőrségi bemutatót, valamint zalai speciális mentő kutyásmentési bemutatóját is megtekinthetik. A cél, hogy a gyerekek ne csupán előadásokon keresztül, hanem közvetlen tapasztalatok útján is megismerjék a tűzoltói hivatást. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tillyverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
2: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8. döntőjében. Az argentin válogatott a 8 között vasárnap 3 órától Svájc ellen játszik Kansas City-ben.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 29 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyek és urak, csodálatos magyar dalokat hallgatunk ma is, természetesen stílus függetlenül. Én Lőrinc Attila vagyok, és megint hoztam új megjelenéseket, no meg régebbi kedvenceket. Itt lesz például a Freakin' Disco friss felvétele. Zenél a Heaven Street 7. Beton Hoffival is találkozhatunk Tarbélával.
6: Az, hogy szolgál egyek között, egy test idegen. Igen, szeretné gyereket, de nem pesti legyen.
2: Füldiszka.
7: Rádió műsor a tisztán hallásért.
5: Elsőként már Bo Beck a Fülpiszkában, ez az új Little Fight, aztán jön a Comfortable, és itt lesz még a Lucky is. Jó rádiózást, tartalmas feltöltődést kívánok!

0: Fülpiszka. A tisztán hallás mindenkinek jár.
1: Freak in Disco már a Fülpiszkában, itt lesz majd a Wolf a Freak Out után, ez pedig az újdonság, az I Don't Wanna Go Home Bitch.

0: Ráthangolva.
1: Lőrinc Johanna Sára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor.
2: Heaven Street 7 dalok a fülpiszkában, Szól a szív, már hogy a dal címe az, hogy szív, mert a Szól a szív az egy Vasruttik dal. Szóval ez már a szív, aztán jön a Mia vacsima, itt lesz a temeséd, és hát megnézzük, milyen az a rengeteg bor.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

Meddig csak élek, nem érdemel senki ilyen veszteséget. Hideg reggel, annyi minden változott. Mikor egy csillag az éggel találkozott, egy pillangó a szárnyát bontaná, mégis tovább repül, azt mondja, ez a világ nem méltó hozzá, csendesül, de legbelül tudja, hogy három lélek megszakadva él, gyűjti az erőt, és ha itt az idő, hozzájuk is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a körmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhangolt a rendelet módosításával.
1: Különleges autós találkozó is színesíti a halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta Pongor Zsámár Bernadett szervező.
3: Igazából ez az autós találkozóval egybekötött jótékonysági falunapunk lesz. Ez az autós találkozót már tavaly megrendeztük, és nagyon jól sikerült, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy ez más, mint ami

0: elmúlást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és éjfélkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
2: Szombati nap az 9 órától indul a faluval este egy zenés fesztivál, amit a Szentgotthárdi Fúvószenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csináltak. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. V. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljesítmény igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret, sütés, kemencében az szinte egész nap.
1: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szentgotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szentgotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Varnyú Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt majd. Falunapi programokkal várják az érdeklődők

Falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnök előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak. Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi hattal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerüléséért az alsóházban.
Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak.

csapat a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a nép. I'm so

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvénymódosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvénymódosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.